lépsz, ahogy mész, ahogy élsz. Ahogy lépsz, ahogy mész, ahogy élsz.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bár ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti neked a műsorvezető Bögös Sándor. Ezen a héten mutatkozott be Magyarországon az XPeng márka két új modellje, pontosabban nem is igaz, mert három új modell érkezett meg a bemutatóra. Az egyik a P7-es volt, a P7 Plus pontosabban, amelyik egy szedán, szép formavilágú autó. Egyértelműen látszik, hogy amit lehet, csiszoltak azért, hogy jó legyen az autónak a közegellenállási tényezője, mert azért mondom, hogy közegellenállási, mert ugye elvileg a légellenállási tényező az, amit autózásban említeni szoktunk, de mégis csak-csak, hogyha esik az eső, esik a hó, ha hidegebb van, ha melegebb van, akkor a levegőnek is változik a sűrűsége, plusz az eső, tehát valóban egy mixet kell ilyenkor kezelnie az autónak, a karosszériának, és ennél az autónál nagyon rámentek erre. Tehát ez volt a P7-es, a másik pedig a G9-es, amelyik a legnagyobb szabadidő változat. A G9-es igazán egy konzervatív formavilágú autó, tehát nincsen semmi olyan kiugró dolog benne, amiben én rögtön bele tudnék szeretni. Ellenben, ami nagyon fontos az XPeng esetében, hogy ezt tudni kell róla, hogy 2014 óta vannak jelen a piacon, ők egy tech cég. Tehát egy olyan technológiai vállalat, ami mindenféle dologban nyakig benne van, ami high-tech, ami az új világnak különleges örömet tud okozni, tehát az autókba is olyan dolgokat raknak be, és itt jön be a harmadik modell, az X9-es, amelyik egy buszlimuzinként volt jelen, és amit el lehet képzelni benne, a tetőből kinyíló hatalmas képernyő a hátsó utasoknak, a jobboldali utas előtt egy külön képernyő, amin akár videókat nézhetünk, filmeket nézhetünk, böngészhetünk, a beesési szöge úgy van megcsinálva, hogy a vezető oldalról semmit nem látok, hogy ott mi megy éppen a kijelzőn, Bluetooth-on keresztül tudom hallgatni mindazt, ami éppen megy egy filmben, vagy a játékokban, amit éppen kiválasztottam magamnak, tehát elképesztően high-tech az autónak a belső kialakítása. Motorokkal lehet úgy eltüntetni az ülés, hogy teljesen besimul majd az akkumulátor mögötti padlótérbe. Ha fölhajtjuk a harmadik ülésort, akkor a gyerekek hátul állva utazhatnak. Szóval valami elképesztően jól meg van építve, meg van csinálva. Egyetlen egy a probléma, amit itt is észrevettem. Amikor teszteljük elektromos autóként, gyakorlatilag elektromos autós felfogásban értékelhetetlen. Nincsenek visszatápláló fülek, bent van a menüben minden, ott kóborolhatok, hogy visszatudjak táplálni, egy idő után elengedem az egészet, valamibe beteszem, aztán menjünk, ahogy megyünk. A hatótáv sem lesz annyira átütő, mert hogyha az 500-at már meg tudom vele így csinálni, akkor már nagyon jó voltam, de közelebb lesz a végén a 400-hoz. Szóval hiába varázsolunk, hiába csinálunk jó technológiákat, hiába építünk olyan autót, ami tényleg nagyon jól gördül, tökéletes a futó műve, nagyon jó vezetni, kényelmes, kellemes, csendes, olyan dolgokkal meg van spékelve, amit európai autóban nem nagyon raknak be, mert egyszerűen olyan plusz költségeket dobna rá. Ennek ellenére azt mondom, hogyha valaki elektromos autót keres, és ő szeretné irányítani, és szeretne vele valóban maximális hatótávot menni, meg élvezi azt, hogy még mit lehet belőle kihozni, és hogy meglegyen a dinamika, meglegyen minden, akkor európai. Ha pedig ilyen nagyon high-tech autókat keres, amiben minden bele van passzírozva, és baromira nem érdekli, hogy ő most hogy táplál vissza, majd az autó megoldja, majd csinál valamit. Az adaptív rendszer se annyira precízen behangolt, hogy én abba beleszerettem volna, de az egész cucc autóként, hogyha nincsenek különleges elvárásaink, hanem nagyjából azt mondjuk, hogy ezt én elfogadom, hogy mondjuk olyan, mint egy automata, és semmiben nem kell belenyúlnom. Kiválasztom a sebességfokozatot, beállítok egy visszatáplálást, mondjuk egy közepeset, és akkor nem kell matatnom a kijelzőben, amúgy meg mindig kell valamit, de na mindegy, ne menjünk bele, majd amikor az autónak a tesztje megy, akkor azért erről többet elmondok, de akkor egy tökéletes választás lehet, mert hogy valóban high-tech, valóban tele van rakva mindenféle élményekkel, ha pedig valaki egy nagyon jó elektromos autót akar venni, akkor nézzen körül Európában. Keveset fogyasztanak, jó hatótávval mennek, a kezünkbe adták az irányítás lehetőségét, nem spirálzzák túl a középső kijelzőt, könnyen, egyszerűen kezelhetőek az autók, jó hatótávval, jó fogyasztási adatokkal. Ez volt tulajdonképpen az XPeng bemutatójához, és én azt mondom, hogy ha valaki egy szenzációs egyterűt keres, egy olyan egyterű érkezik vele a piacra, hogy az embernek leesik az álla. Hát ennyi volt akkor az XPeng és az e-heti bemutató, de erre majd még visszatérünk, és egy kicsit elmerülünk majd az XPeng világába, és ha minden igaz, talán két hét múlva. Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Elektromos autózás meg a töltés az ugye kéz a kézben jár, úgyhogy vendégünk a TEA hálózat, és Hegedűs Ádám értékesítési vezető érkezett meg hozzánk a stúdióba, mert hogy arra vagyok kíváncsi, merre felé tart a TEA hálózat. Tehát hol tartotok töltési teljesítményben, partnerekben, hogy működik maga az egész hálózat? Van egy ismerősöm, aki egészen véletlenül derült ki, hogy nektek partneretek, és meg is lepődtem rajta, hogy hogy került a céghez egy TEA-s töltőpont. Na de hát először is szép napot neked.
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Na kezdjük, egyáltalán hogyan lehet valaki partner nektek?
2: Alapesetben nagyon sok meglévő partnerünk, tehát töltőhelyszínünk lelkes felhasználókból alakul ki. Tehát ugye nagyon sokan indulnak úgy, hogy elektromos autóznak, és mondjuk első részben ugye ott van az, hogy a saját autó
1: töltése. Egyet tudok, bocs, hogy beleveszélek. Ő azt mondta, hogy a működési filozófiátok miatt választott benneteket, és tényleg úgy van, ahogy mondott, hogy ő teljes volt.
2: Ugye a franchise rendszer keretein belül lehet csatlakozni, ami igazából egy ilyen passzív befektetésnek is betudható. Tehát onnantól kezdve be van csatlakoztatva a töltő a hálózatba.
1: Tehát, hogy van annyi áramom, hogy oda tudok tenni egy töltőt.
2: Ilyenkor a partner a töltőnek a tulajdonosa, tehát a hálózatnak az körülbelül a hát ilyen 60-65% az franchise partnerekből tevődik össze. A maradék része az nekünk saját tulajdonú töltőink meg helyszíneink, de nyilván ahhoz, hogy minél több felhasználót tudjunk elérni, meg nyilván jobban tudjunk terjedni, meg nyilván lefedni az egész országot, maga ez a franchise rendszer nyilván ez kell hozzá. Tehát, és
1: igen, nem kell odavinni áramot, nem kell vele küzdeni, mert
2: hogyha biztosítja a helyszínt, az áramot hozzá, hogy a töltő az ő tulajdona lesz.
1: Mi ezt ilyenkor meg kell venni úgy egyben, vagy pedig ez valami részletfizetésre, vagy hogy működik egy
2: is
1: ilyen?
2: Is.
1: Tehát mindenféle
2: ez igazából megállapodás kérdése. Aha. És pont ez, hogy a szemlélet az viszont marad teás. Tehát ugye nagyon sok minden mi pont ezért nem is engedünk ki a kezünkből. Tehát nyilván nekünk...
1: Hát ettől franchise, hogy megvannak a szabályok.
2: Így van. Onnantól kezdve, hogy be van kapcsolva, neki semmilyen dolga nincsen, minden mi intézünk. Nyilván itt a jogszabályok miatt is, tehát
1: mindent.
2: Nyilván, ha valaki mondjuk már meglévő töltővel csatlakozik, és mondjuk egy olyan típusú töltőt csatlakoztatunk be a hálózatba, amit még nem ismerünk, mert mondjuk még garanciális, vagy bármi van, akkor nyilván ott a karbantartást azért ott a garanciális dolgok miatt még muszáj mondjuk, hogy a gyártó vagy a gyártó által akkreditált partner végezzen el, de amúgy igazából a karbantartás minden. Tehát jogszabály szerint is a mi felelősségünk az, hogy az éves karbantartás megtörténjen, évi mérés az mindig legyen rajta, ugye érvényes, meg hát igazából
1: az elesítés, meg ezek a törvény előírások.
2: Így van, tehát minket, mint elektromobilitás szolgáltató és üzemeltető céget terheneket ezek, tehát igazából...
1: De, bocsánat, mondtál egy olyan dolgot, ami érdekes lehet, hogy hogyha valakinek már van egy töltője, mert lehet, hogy annak idején telepített egy töltőt, vagy volt egy régi partnere, akivel megszakította a kapcsolatot, vagy teljesen mindegy, akkor hogyha benneteket megkeres, és azt mondja, hogy van itt egy töltőm, de én szeretnék becsatlakozni valamelyik hálózatba, de mindenféle kereskedelmi, meg egyéb jogok vannak mögötte, tehát hogyha van egy olyan partner, mint amilyen ti is, aki ezzel rendelkezik és ezzel foglalkozik, akkor ugye az ő töltő oszlopa újra beélesedhet.
2: Hú, hát igen.
1: Vagy pedig csak viszont... simán cserélni akar mondjuk egy szolgáltatót, akkor megkeresem benneteket, hogyha tehát... lejárt a szerződése a régével, és azt mondja, hogy szívesen átjönne hozzátok.
2: Így van.
1: Tetszenek a feltételeitek.
2: Nagyon sok ilyen partner volt, aki igazából már meglévő töltővel, már több éve működő szolgáltatóval együtt működött, vagy üzemelt, de X okok miatt,
1: igen, ő szeretett volna váltani,
2: igen, de hát nyilván szerencsére tehát látja az, hogy a te az milyen irányba megy, milyen felhasználói bázisunk van, milyen a megítélésünk is, nyilván ugye szeretne ennek a részese lenni. Ugye itt a meglévő töltő esetén azért nem olyan egyszerű a dolog, tehát ha már...
1: Na várjál, akkor mielőtt még ebbe belemegyünk, mert ez látom, hogy hosszú lesz, akkor zenélünk egyet.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, a műsor vendége a Tea Töltőhálózat és Hegedűs Ádám értékesítési vezetővel beszélgetünk arról, ami csak úgy előkerült, igazán egy rövid kérdés lett volna, aztán kiderült, hogy több is van e mögött. Hogyha valakinek van egy töltője, vagy éppensége van árama, és van egy vállalkozása, vagy mit tud-e, akár egy családi háza is lehet szerintem, hogyha ott dögivel van áram, mert régen volt ott egy műhely, vagy valami, akkor elképzelhető, hogy érdemes oda letelepíteni egy töltőt, és akkor van lehetőség, hogy ő mondjuk partneretek legyen. Tehát innen indult a beszélgetés.
2: A meglévő töltőkről beszélgettünk, hogyha valaki ugye úgy szeretne csatlakozni hozzánk, hogy nem tőlünk ruházba a töltőbe menj, nyilván ugye annak ugye több oka is van. Ugye nyilván azok a töltők, amiket mi értékesítünk, nyilván azok olyan töltők, amik voltak tesztelve. Tudjuk, hogy milyen a szupportja, tehát mi nekünk nagyon
1: fontos. Tudjátok, hogy minden autót lehet tölteni rajta, lehet tölteni.
2: Igen, meg hát nyilván itt a gyártói szupport, tehát az, hogy lesz, tehát az a gyártó, az valóban rendelkezésre áll, kézrefogható, hajszó felfrissítést kell megcsinálni, ha valamelyik autót nem tölti, akkor ugye azt orvosolják, vagy hát nyilván mondjuk milyen a szerviz ellátottsága, tehát alkatrész ellátottsága, hogy szállnak ki.
1: Van olyan, amikor oszlopcserét javasoltok például? Volt
2: most is volt. Tehát ugye pont ez, hogyha valaki csatlakozik hozzá mondjuk már meglévő töltővel, akkor ott sajnos előfordul az, hogy mondjuk egy olyan töltővel csatlakozik, amit mondjuk
1: ami már
2: 5-6 éve vásárolt, lehet egy 10 éve vásárolt, és a töltőgyártója megszűnt. Nagyon sok külföldi töltőgyártó mencsődbe is szűnt meg, mert nyilván ugye régebben AC töltőket kezdtek el gyártani, maximum a DC-nél 20-30 kW-osoknál megrekedtek, és nyilván ugye hát akkor még nem volt ekkora felvevő piac, szóval nem volt az egész töltő létesítésnek, értékesítésnek ekkora piaca, és hát ugye sajnos ilyen megszűntek.
1: Mm-hmm. Mondom, van olyan is, akinek esetleg volt olyan egy kisebb teljesítménye volt, de szívesen tenne oda egy nagyobbat, mert hogy úgy gondolja, hogy akkor tényleg, ha már beleáll ebbe, akkor működjön a dolog.
2: Igen, nekünk is volt több a hálózaton belül az elmúlt két évben, volt, aki AC töltőről ugrott fel 50-es töltőre, volt, aki 50-es töltőről 100-ra, majd a 100-asok 200-ra, úgyhogy ilyen cserélődések vannak. Hát nyilván azt most vagy cserélődik...
1: Most egyébként egyre többet látok 200-as nálatok.
2: Így van.
1: Vagy a fölött is most így már van. Talán nem.
2: Hát most már a standard inkább a 180-as lett.
1: Aha.
2: Tehát az a 100-180-as, amihez még úgy áramot még úgy kicsit könnyebb találni, vagy keresni, vagy megigényelni, a felett már viszont igen nehéz. Tehát nyilván itt meg a lokációtól, a helyszíntől függ. Ha van egy ipari park, ahol van mondjuk 600 kW-nyi áram lehetőség, akkor persze ott bőven lehet gondolkodni benne. És ugye vannak, akik nem azért gondolkodnak benne, mert ők mondjuk lelkes felhasználók, és szeretnének
1: egy üzleti lehetőség.
2: Tehát így van, ma reggel is volt egy megbeszélésem, ami igazából erre irányult, hogy ők nem elektromos autóznak, csak nyilván látják azt, amit mondjuk még 2-3 évvel ezelőtt még azért szkeptikusak voltak benne. Most már azért látják, hogy azért ez igen komoly üzletet rejt.
1: Igen, mert egyre többen vagyunk elektromos autósok.
2: Így van, tehát hogyha most megnézzük azt, hogy 2020-ban volt 7-8 ezer elektromos autó, most meg már több mint 100 ezer van, hát majdnem 13-szoros szorzóval vagyunk most.
1: Igen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A műsor vendége a Tea Töltőhálózat és Hegedűs Ádám értékesítési vezetővel beszélgetünk. Tehát, hogyha mostanában telepítetek oszlopokat, akkor azért próbálkoztok azzal, hogy nagyobb teljesítmények kerüljenek le. Most is, amiről éppen beszélgettünk, nem is olyan régen, például itt van a Toyotának az újdonsága, hogy a BZ4X-nek a Touring változata, amelyik ugye nem egetrengető, mert 150 kW-ot tud fölvenni, de azt a 150 kW-ot azt úgy veszi fel, hogy még ilyen 70% környékén is 126 kW-tal tud tölteni, tehát ilyen 40-70 között baromi gyorsan lehet tölteni. Tehát, hogyha van ennyi áron valahol legalább egy ilyen 150 kW-os vagy 180-as töltő, akkor percek alatt lehet felszedni pár kilométert, nem is keveset, tehát ilyen 100 km fölött itt, és lehet tovább menni, tehát azért ez mindenképpen fontos, hogy legyen töltő teljesítmény.
2: Igen, ez viszont részben, szóval ez egy nagyon jó dolog, hogy végre jönnek az ilyen, és nem csak az, hogy rá van egy adatlapra írva, hogy fú, de nagy teljesményen lehet tölteni, hanem az tényleg a valóságban is tudja tartani, és nem lesz az, hogy leugrik a felére mondjuk egy 10% után. Hát nagyon soknál van, ahol lépcsőzetesen ilyen 30 kW-okat ugrál lefele a töltési teljesítménye, tehát ez, hogyha mint itt a BZ4X-nek a Touringnál ugye így tudja tartani, hát az ami zseniális, és ezt kéne inkább az autógyártóknak leginkább eszközölni. Ez viszont töltő létesítés szempontjából egy nagyon érdekes dolgot eredményez. Az egyik az az, hogy nagyon megnőttek ugye a töltőknek a nagy teljesítményekre az igények. Tehát ugye pont ebből kifolyólag, mikor még mondjuk 3-4 évvel ezelőtt az 50 kW-os töltők, hát hogyha visszagondolsz, emlékszel rá, csúcsnak számítottak. Igen. Most egy 180 kW-os töltő kicsinek számít, mert ott már két autó tölt lehet, sőt most már legtöbb esetben azért úgy gondolkodnak az emberek, hogy most már nem egyedül fogok én ott tölteni, akkor már 90-90 kW. Akkor ott már nem tudom kiaknázni az autóban rejlő lehetőségeket, és akkor emiatt nyilván most már inkább az ilyen 300-as töltők lesznek, amik a közeljövőben inkább megjelennek, mint igények.
1: Hát egyébként én most írtam, tudnék mondani három autót, ami 350 kW-tal tölt már. Persze, jó, mondjuk ezek kiugróak.
2: Kiugróak, de azt mondjuk, ez standard most már az autóknak, amik most jön ki, gondoljunk bele egy BYD-tól kezdve, ID-ig.
1: Hát vagy a Merciknél például.
2: Hát a Merc, igen, de hogy már nem is az, hanem hogy már ugye az egy alap dolog, hogyha már egy autót tud 120-150-nel tölteni. Tehát most nem kell 300 kW-ról beszélgessünk, elég az ilyen 150-es teljesítményről. És akkor viszont kell a 300-as töltő, hogy a 2x150-et ki tudja szolgálni, tehát inkább ez a nehézség. És pont ezért úgy látom, hogy kicsit viszont ebből kifolyólag belassultak, vagy megnehezettek a töltő létesítések. Meg még a régi 50-es
1: könnyen
2: töltőhöz 380 amper azért viszonylag gyorsan leakasztható volt bárhol, vagy a legtöbb helyen, vagy legalábbis az áram igénylése volt ennyire nehéz. Most nehéz ennyi áramot igényelni, tehát mondjuk 3x300 amper kellene egy ilyen, hát 220 kW-os töltő, ez egy 250-eset kell, 3x350 amper. És ugye két dolog, az egyik ennek a megigénylése. Most az áramszolgáltatók van, hogy 3-4 évet mondanak ekkora áramnak a biztosítására. 3-4 év, tehát itt akkor
1: kicsit
2: megint belassul.
1: Maradva.
2: Hát ugyan nehéz ellátni, ugye. Igen, de azt nyilván a trafókat kell fejleszteni, az kinek a költsége. Ez megint megnehezíti. A másik, hogy azért, ahogy az 50 kW teljesítményt túllépjük, ott egy elég combos fix teljesítménydíj, rendelkezési állási díj képbe jön. És nyilván ugyan, mint hogyha valaki
1: lehet, befektető... Lehet, hogy ebben lesz változás most az elkövetkezendő időszakban,
2: hát,
1: hogyha az elektromos autózással indul.
2: Nem, uh-huh. Nem. Ez nem? Fix. Tehát ez nyilván ez nem töltő létesítés, ez bármire, hogyha valakinek uh-huh. van egy ipari parkja, egy bevásárlóközpontja, vagy bármilyen létesítmény, egy gyártósora, ott is ezek a teljesítmények vannak, és nyilván akkor csengetni kell kőkeményen. Tehát mondjuk egy 180 kW töltő után, csak hogy ott van az áram, és nincs felhasználva, az úgy mondjuk havi 250 ezer forint, tehát éves szinten 3 millió forintba kerül, úgyhogy nincs felhasználás. Bélyes. És nyilván ez a profitból megy
1: ki. Ez ki
2: pontosan is befektető szemben, nyilván ez a megtérülést azért eléggé szépen meg tudja vezetni, és nyilván így jöttek képbe most nyilván itt az akkumulátoros egységek, tehát hogy mondjuk energiatáróból megtáplálni a töltőt, így akkor egy kiegyenlítőként lehet használni. Itt ugye annyiba jobb, hogy hamarabb a piacra lehet lépni. Tehát nem kell a 3-4 évet megvárni, hanem mondjuk egyből, hogyha van egy energiatáró, akkor
1: fél évben belül. Költséged, mert hogy van háttérbázis.
2: Hát utána igen, a kiadás az kevesebb, viszont a befektetési összeg az drágább, mert az körülbelül egy energiatáró, egy megfelelő kapacitású, meg teljesítményű, az drágább, mint mondjuk egy töltő.
1: Tehát ez megduplázza akkor.
2: Így van, tehát mondjuk egy 15 milliós beruházás helyett lesz egy 30 millió forintos beruházás.
1: De hosszú távon meg, hogyha megnézzük éves viszonylatban, akkor meg lehet, hogy hát megéri.
2: Pontosan, ha csak azt számolja az ember, igen, hogy akkor nekem nem kell az évi mondjuk 3 milliót kicsengetni, akkor az nekem 5 év alatt visszajön annak az ára az energiatárolónak. Tehát amúgy persze ezeket kell matekolni nagyon, tehát ilyenkor megtérülésig ezt szoktunk mi is számolni. De szerencsére pont ez, hogy írdatlan nagy növekedés van az elektromos autó számában, meg hát azért tudjuk azt, hogy 2030-ig itt még miknek kell változnia EU-s normatíváknak megfelelően.
1: Igen, most kicsit visszavettek, de akkor is azért.
2: Hát most mindenki most úgy belassult, de mivel ez a 2031, ez egy elég erős vonal, és itt most nem az autógyártókra gondolok, hanem mondjuk azt, hogy a logisztikai cégeknek 100%-ban át kell állniuk, ugye a multikat megint ugye eléggé szigorúan fogják a mindenféle ESG szabályozások, tehát itt megfelelés, a zöldítés fele az egyre jobban előtérbe kerül, és nagyon sok multinál pont ezért a flottákat most már elektromosra próbálják cserélni.
1: Egy érdekes téma tulajdonképpen, aminen indultunk, úgyhogy én várlak majd benneteket, most egyelőre így hirtelen szráborítottuk a hallgatókra, elképzelhető, hogy van, aki azt mondja, hogy hoppá, hát akkor lehet, hogy én le tudnék telepíteni mondjuk egy 100-as töltőoszlopot, vagy valamit, szerintem arra is lenne biztos érdeklődés. Tényleg érdemes rajta gondolkodni, hogy ez most tényleg az elektromos autózásnak a, hát most már a hőskoron túl vagyunk, de azért még mindig igencsak az úttörő korszaka, és most a töltők vannak ebbe a pozícióba, vagy most van ez az úttörő időpont, amikor minél többet, minél több helyen, minél nagyobb lefedettséget kiépíteni, és aztán utána majd fejleszteni tovább. Igen.
2: Így van, így van.
1: Hát én köszönöm, hogy itt voltál, úgyhogy sok sikert nektek itt a TA-nál.
2: Köszönjük szépen. Szia. Én is. Sziasztok.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Csörgő Lili, a Toyota PR munkatársa, és valamikor még az elmúlt időszakban beszélgettünk már Woven City-ről, hogy tényleg egy nagyon-nagyon érdekes mintát tett le a világ számára a Toyota, mert hogy nem csak autókat gyártanak, hanem ők azt mondták, hogy tulajdonképpen ők a jövő mobilitását, meg a jövő életét is egy kicsit megpróbálják modellezni, hogy hogy fogunk élni, milyenek lesznek a városaink, hogyan fogunk közlekedni, létezni. És a japán társadalom egy nagyon érdekes formula, mert hogy ugye előregedett, tehát már valamikor egy ilyen jó tizenvalahány évvel ezelőtt, még amikor a genfi autószalonok javába dübörögtek, már akkor voltak olyan kiállított autóik, amik beszélgettek az utasokkal, mert hogy nagyon sokan ugye egyedül élnek már, és a japán társadalom azért egy rohanó társadalom, de az öregekre odafigyelnek, mellette pedig ugye a mikromobilitásba, az egyszemélyes járművekbe és mindenféle más egyébbe is ott voltak, és utána jött az a város, ami megmutatta, hogy hogyan képzelik el, milyen lesz a jövő városa, és ráadásul építettek olyat, amit több ezer éves alapokon nyugvó városra épült, a világ egyik legmodernebb városa, új közlekedési szisztémákkal, egyebekkel, de hát először is köszöntelek a stúdióban, szia!
2: Szia Sanyi, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, az említett város ugye a Woven City, vagyis magyarul összefont város, ami egy szimbolikus név, ugye egyrészt a városnak a fizikai kialakítására is vonatkozik ez az összefont város, ugyanis több fajta sebességgel közlekedő jármű vagy ember számára, illetve a lakókörnyezet számára alakítottak ki különböző sávokat, amik itt-ott fedik egymást, itt-ott elmennek egymás mellett.

0: ezt pont így néz ki így a valóságban, mint hogyha össze lennének fonva az utak, az élettér, illetve talán így picit metaforikusan a fejlesztők együttműködésére és a különböző céloknak az összefonására is vonatkozik ez az elnevezés. Egyébként ez nem egy teljesen használaton kívüli földterületre épült Woven City, hanem a Toyotának korábban itt volt a Higashi-Fuji gyára, ami egy fejlesztő központ volt, és most ennek a helyére épült fel a Woven City. Ennek a tervezetét 2020-ban jelentették be egy technológiai kiállításon az Egyesült Államokban, ahol Akio Toyoda felszólította a világ fejlesztőit, startupjait és kutatóit, hogy működjenek velük együtt, és tegyék bele ők is a tudásukat, ugyanis ez a jövő fejlesztésének a céljáért fejlesztik ezt a várost, illetve azért, hogy az emberiségnek legyen egy jövőképe. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat, hogy a japán társadalomnak van ez a problémája, és ők szeretnék ezt megoldani és orvosolni, ugyanis a márka megtehetné azt, hogy nem foglalkozik ezzel, hiszen világ első márka, és mégis ennyire figyel az eredetére és arra, hogy az adott a saját kultúrájának milyen problémái vannak. Egyébként ezt a várost most már átadták, és beköltöztek az első lakók tavaly szeptemberben, szeptember 25-én egész pontosan.
1: Igyekeztek egyébként egy valós mixet összeállítani a lakókból, benne vannak azok is, akik a tudományos munkát végzik, de vannak idősek, vannak családok, fiatalok, gyerekek, tehát mindenkit, tehát tényleg egy várost építettek, és egy városnyi emberrel úgy oldották meg a beköltözőkkel, hogy tényleg adjon egy valós képet.
0: Igen, hát a fejlesztőknek a családjaik költöztek velük, azért, hogy meg tudják nézni, hogy ez valóban élhető, illetve a fejlesztők gyakorlatilag folyamatosan abban a környezetben élnek, amit tudnak figyelni, hogy hol van szükség még beavatkozásra. Ugye vannak itt társalkodó robotok, vannak itt ápoló robotok, vannak olyan robotok, akik a házi munka elvégzésében segítenek, amit azt gondolom, hogy a Woven City-n kívül is nagyon sokan kívánnának a háztartásukba, illetve a városnak a kialakítása teljesen zéró emissziós, ugye rengeteg napelemet telepítettek, az összes jármű elektromosan közlekedik, itt nem csak olyan járművekről beszélek, mint egy autó, hanem vannak ugye elektromos robogók, rollerek, kerekesszékek, amik most már van olyan kerekesszék a Toyotának, amit csak így elméletbe kerekesszék, mert igazából lábai vannak, ugyanis képes felmenni a lépcsőn. Ez is például egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen apróságokra figyeltek, és vették a fáradtságot, az időt és a pénzt arra, hogy lefejlesztenek egy ilyet. Egyébként ezt 2025-ben a japán mobilitási kiállításon mutatta be. A Toyota számos egyéb mobilitási eszköz mellett, ugyanis, ahogy te is mondtad, a márka célja hosszú távon nem az autógyártás, hanem mobilitási szolgáltatóvá válni, és ezek olyan eszmék, amikkel én személyesen nagyon tudok azonosulni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a vállalat, amit jelenleg képviselek, az ilyen eszmei értékeket képvisel, és ezt szeretné a jövőben is az embereknek, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Akkor jövünk vissza.
2: Jazzy.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban nekiálltunk várost építeni Woven City néven, és amikor ezekről a városokról hallottam, mert ugye a Toyotának azért van még egy ilyen városa, és az volt az a 2000 éves város, az a Fukuoka. Erre majd még kitérünk, mert hogyha mondjuk egy régi meglévő várost akarunk úgy modernizálni, hogy ott maradjanak a több ezer éves emlékek is, és velünk együtt, akkor gyakorlatilag azt is meg lehet oldani. De most egyelőre maradunk Woven Citynél, és ha az ember belegondol, itt vagyunk például most Rákos rendezőn, és az emberről mindenki hallott, én nem is titkolom, hogy neki motoroztam Rákos rendezőnek, mert hogy itt elhangzottak olyanok, hogy hát az építető érdekeit is figyelembe kell venni, kicsit sűrűre építettük egyebek, de ne tegyünk ilyet. Tehát én erre mondtam, hogy például, amikor egy új városrész épül, akkor nézzük meg a világban azokat a vonalakat, amik a legmodernebbek, ami a leginkább alkalmas arra, hogy egy újfajta formulát mutasson meg, hogyan szeretnénk élni, milyen városokban szeretnénk élni. Ne zárjuk ki a mobilitást, a mobilitásnak igenis hagyjunk teret, és erre a legjobb példa ez a Woven City. És valahol, nem is tudom én, talán az északi államok valamelyikében, a Toyotának van egy ilyen fejlesztő csapata, akik, hogyha bármelyik város segítséget kér, akkor ők nagyon szívesen segítenek abban, pláne akkor, amikor egy új városrészt álmodunk meg, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a mobilitás igenis része a városnak, különösképpen akkor, mind ahogy Japánban van, hogy ugye van egy előregedő lakosság, akik nem biztos, hogy biciklizni akarok vetlenül.
2: Így van, ugye, hát kiadotta a cég egy koncepcióautót, ami egyébként bizonyos országokban egyébként meg is volt vásárolható, ez a Toyota Mirai, ami egy hidrogén elektromos autó, és ezen a technológiai alapon több járművünk is van, amelyek kisegítik a mobilitást. Többek között már az olimpián is láthattunk belőle egy kis tízert, azok a kis buszok, melyek igazából ez a beugrós, ez a hop-in, hop-off típusú jármű, hogy van 6 ülés, és nincsen ajtaja, természetesen van egy biztonsági, amit lehet használni, viszont nem egy olyan sebességgel, hogy veszélyes legyen az a benne ülőkre, és ebből csak így gyorsan kiszállnak és beugranak, és ezek a kis járművek így mennek körbe a városba, ez például ezen a technológián alapszik, illetve ami nekem személyesen izgalmas volt, lehet, hogy a hallgatók is tudnak ezzel azonosulni, az a hidrokultúrás rendszer, ahogy ugye ez a város önellátó, tehát kell, hogy élelmiszert is termesztenek, zöldségeket, gyümölcsöket, és ez egy vertikális növénytermesztés, ami a föld nélküli termesztés és a vízalapú tápanyagellátás alapján működik. Ugye ez egy fenntarthatóbb élelmiszertermesztés, mert kevesebb vizet használnak a növényeknek a hidratálására, illetve az amiatt, hogy belecsepegtetik a vízbe azokat a tápanyagokat, amit egyébként még a víz nem ad meg, de cserében mondjuk nem kell semmiféle műtrágyát, vagy pedig permetezőszert, vagy bármilyen génmódosítószert használni a növényekre, tehát egészségesebb is, környezetbarátabb, illetve kevesebb vizet használ, és kevesebb teret is vesz el a városból, szóval szerintem ez például egy nagyon érdekes része is, és ez is egy olyan fejlesztés, ami már persze létezett a világban, de ennek a tökéletesítésén is dolgozott a Toyota, tehát ezért szólította fel a Noah Kyoto Toyota a világ fejlesztőit, hogy segítsenek be, mert minden területen szükség van segítségre, és a legambiciózusabb, okosabb emberekre, akik hajlandók erre áldozni az életük egy részét, meg talán az egész életüket a fejlesztésre, de hogy itt a Woven City-re.
1: Na de vele gondolsz, milyen buli ez fejlesztőként, hogy a világban ugye meg tudod alkotni a jövővárosát. Aztán lehet, hogy valóban ilyen lesz a jövővárosa. Tehát te vagy az az ember, akinek szabad kezet adtak hozzá anyagi bázist, mindenféle lehetőséget, hogy csináld, akkor mutasd meg, hogy te hogy képzeled ezt.
2: Ez egy hatalmas megtiszteltetés szerintem fejlesztőként, bármilyen területen dolgozik az ember, hogyha beköltözhet egy ilyen városba, és a családja is ott élhet, és folyamatosan fejlesztheti ezt. Ami kicsit kritika érte ezt az egész projektet, az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem szeretnének robotokat a házba, nem szeretnék, hogy lehallgassák őket, ugye szokásos, picit ódivatú gondolkozású félelmek, amik, ez nagyon fontos megérteni, hogy ez nem ellenünk, hanem velünk van ez az egész fejlesztés, ez az egész projekt, és én mindig is a technológia szerelmese voltam, tehát nagyobb, akár mobil szolgáltatóknak is mindig néztem az éves bemutatóit, még mindig nézem, hogy éppen mit hoztak ki, és az AI alapú működés, a mesterséges intelligencia alapú működés sem ördögtől való például már ugye nagyon sok, vagy hát most már több autónak a platformjába is be van építve ez, és ugyanúgy ez Woven City-be is jelen van. Ez fontos, mert monitorozni tudja azt, hogy az emberek hogy élnek a valóságban, mire van szüksége, meg tudja ismerni a rendszer a használóját, és ez egy idősnél nagyon fontos, mert akár a napi rutinjához tud alkalmazkodni, és tudja segíteni őt a mindennapokban, és ez a Woven City-ben egy alap dolog, hogy a házakban és a robotokban és az eszközökben, a mobilitási eszközökben ez a fajta mesterséges intelligencia tudás, ez jelen van.
1: Meg nem kell szerintem megretteni a robotoktól se, és hogyha valaképpen nem akar egy robotot, akkor takaríthat saját maga is. Úgyhogy ennyi. De tényleg egy nagyon érdekes filozófia, hogy épül. Ez a növénytermesztéses vonal, ez nem volt meg, és ez az, amit az ember egy autógyártól abszolút nem várna. Tehát, hogy ennyire széles intervallumban gondolkodva keres szakembereket, fejlesztőket, városépítőket vagy városálmodókat, akik olyan várost tudnak álmodni, ahol majd 50-60-70 év múlva élni fogunk. És én ezért mondom ezt a Rákos rendezőt erre most, mert ez most egy olyan lehetőség, amit most szalasztunk el. Miközben meg itt van a lehetőségünk, hogy a semmiből megépíthessük azt a várost, ahová aztán ide járnak Európa városvezetői, és azt mondják, ilyet is lehet csinálni. Tehát hagyjuk szárnyalni a fantáziánkat. Ha valamit nulláról tudunk kezdeni, akkor merjünk álmodni.
2: És ami szerintem még nagyon fontos, hogy nem kell egy-egyben átemelni Magyarországra Woven City-t, hogyha van egy részlete, egy szeglete.
1: De maga a filozófia.
2: Egyrészt a filozófiát is, másrészt pedig akár ezt, hogy egy hidrokulturális növénytermesztést implementálni Budapestre, egy olyan területre, vagy valamelyik vidéki egységhez, ahol mondjuk már kevés a földterület, vagy pedig nem annyira tápanyag dús a talaj. Tehát ez csak egy apró kis példa, de rengeteg olyan van, amit fejlesztenek ebbe a városba, beleölik az energiát, a tudást, és nem mellesleg rengeteg pénzt. Aztán ebből egy kis kiemelt részlet segíthet a világ más tájain, mondjuk harmadik világbeli országokban a fejlesztésre, ahol szükség van erre, és szerintem ez egy nagyon szép gondolat, amit most már így ezen az adáson keresztül is azért több emberhez eljut.
1: Igen, és merjünk nagyot alkotni, és nem mindig a sémák alapján menjünk, és nem vagyok benne biztos, hogy drágább lesz, akkor építsük meg több lépcsőből, nincs annyi pénz, de csináljunk valami olyat, aminek aztán csodájára jár a világ. És ugye mindig azt mondják, hogy nincs elég pénz, de az Európai Unióban szerintem nagyon sokan arra várnak, hogy végre egyszer valaki letegyen egy olyan projektet, ami mellé szívesen tesznek le annyi pénzt, amiből ezt meg lehet építeni. Mert akkor van egy minta, van egy olyan csapat a világban, aki ezt bevállalja, és épít egy olyan várost, ami valami különleges életkörülményeket ad, miközben nem zárja ki a mobilitást, tehát egy lüktető, élhető, nagyon kellemes város lesz, ami kicsit futurisztikus eleinte. De jó minta lehet mondjuk aztán a későbbi kisvárosoknál is, hogy merre felé fejlődjenek, vagy egy falu, ami aztán várossá válhat, mert hogy iparlétesül körülötte vagy valami, és akkor azt már ezeknek az elveknek az alapján lehet építeni, és már vannak akkor minták. Szóval a Woven City egy különleges minta a világban, szerintem érdemes megismerkedni vele, követni, és ami tudást, tapasztalatot onnan bele gyűjteni, ezt akkor ötvözzük a mi tudásunkkal, mert azért itt Magyarországon is sok olyan ember van szerintem, akinek szédületesen jó ötletei vannak, csak kicsit olyan fura csudabogárnak nézik őket, elképzelhető.
2: Nem fogok hazudni, mikor először találkoztam egy japán fejlesztővel, aki az egyik autónkon dolgozott. Picit én is csodabogárnak gondoltam, de közben ezek a csodabogarak alkotják és formálják a jövőt, hiszen olyan képességekkel lettek megáldva, amiről sokunk csak álmodik, úgyhogy azt gondolom, hogy...
1: Meg tudnak szabadon szárnyalni.
2: Így van, igen. És ezt gondolom, hogy ezt a Toyota nagyon szépen felkarolja.
1: Hát akkor ez volt Woven City-nek a instant változata. Valaki kíváncsi rá, szerintem keresgél a neten, rengeteg anyag van róla. Úgyhogy ismerkedjünk meg a jövővel, és próbáljuk meg úgy építkezni, úgy tervezni, hogy a jövőt tervezzük, ne a jelent meg a múltat. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ez egy nagyon szép végszó volt, Sanyi. Én is köszönöm, hogy meghívtál. Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello, és további kellemes hétvégét. Szia!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönhetem Kanalas Gergelyt, a DS márka igazgatóját. A numero 8 az a modell, ami miatt újra meghívtam adásba. Körülbelül egy két héttel ezelőtt beszéltünk róla, az volt a tesztindító, akár egy kicsit a formából így belementünk, mindenből csak egy picit úgy megkóstoltunk, hogy körülbelül mire lehet majd számítani, de miután már részint látható a városban is, részint pedig azért elég sokfelé megjelent már, mint tesztautó is, tehát az interneten is sokfelé bele lehet akaszkodni az autóba. Maga a forma világa az valami egészen különleges, tehát a DS ebben az autóval tulajdonképpen a szabadidő autók mezőnyébe helyezett le valami gyönyörűséges vasat, ami inkább crossover nekem, tehát egy sokkal racionálisabb autó, mint olyan általában a szabadidő autók, és ahol ez visszaköszön, az a 0-24-es közegellenállási tényező, avagy a légellenállási tényező, ki hogyan szereti ezt mondani, amit egyébként a szabadidő autók megközelíteni se tudnak, mert általában ilyen 0-26-0-28 környékén mozognak ezek az értékek. Tehát itt már alaphelyzetből egy jobb légellenállási tényezőnk van, amiből adódik az is, hogy akár 14 hét, 15 hét közötti fogyasztási adatokkal lehet vele közlekedni, mellette pedig egy elképesztően jól megépített és nagyon-nagyon különleges autó. Mondhatnám ezt, hogyha elkezdjük összehasonlítani a kínaiakkal, akkor ott a formavilágot egyértelműen legyűrték. Ha megnézzük, összehasonlítjuk a németekkel, akkor megint azt kell mondjam, hogy a formavilágban megint legyűrték őket, mert hogy ennek van stílusa. Egy különleges avantgárd és nagyon-nagyon elegáns formavilága autó, ami valóban kilóg a sorból, de kilóg majd kint is, meg bent is, de akkor a vonal túlsó végén Kanalas Gergely. Halló, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatók!
1: Hát nagyjából, ami így elsőre belőlem kiesett, az ennyi volt, aztán majd mondom a többit is, csak akkor egy kicsit mesélj nekünk az autóról, hogy mi az, amit kell tudnunk akkukapacitásban, motorban, teljesítményben, meg egy-két olyan dologban, ami szerinted fontos.
2: Igen, kimondtad az avantgárd szót, abszolút találó, tehát ugye a DS márka alapvetően erről szól, hogy kis darabszámban különleges formavilágú egyedi autókat gyárt.
1: És igen, nem hasonlítunk senkire.
2: Igen, azt gondolom, hogy ennek az egésznek a csúcsa numero 8, ugye szó szerint is a legnagyobb autója a márkának, a legfrissebb autója. Ez egy villanyautó, ahogy mondtad, crossoverként apostrofálható, egy kicsit kupés, de ugyanakkor limuzinos is, hosszú, 4 méter 80 centinél hosszabb autóról van szó, de mivel ugye villanyautó, ezért a profilja egy picit magasabb. Tehát nagyon érdekes elegy, mindemellett egy nagyon aerodinamikus forma, elől-hátul, nagyon egyedi lámpatestekkel. Ugye a karosszéria tényleg megérdemli, hogy megnézzük részleteiben, mert nagyon nehéz így különösen egy rádió műsorban leírni. Viszont ami jobban megfogható, az a műszaki paramétere. Ugye, ahogy említettem, a DS ezt kizárólag villanyautónak tervezte, és kétféle akupakkal gyártódik az autó, a kisebbik az nagyjából 74 kWh, a nagyobbik pedig közel 100 kWh, tehát alapvetően úgy lett kitalálva az autó, hogy már a kisebb aksival is azért tisztességes 500 km feletti VLTP hatótávot tudjon produkálni, viszont nálad a nagyobb aks is volt, ez pedig hát kiviteltől, opció, szintektől függően 690-750 km közötti VLTP szerinti hatótávra képes.
1: Na, akkor itt veszünk egy levegőt, és akkor rövidesen jövünk vissza.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Annalas Gergely, a DS márka igazgatója, meg vele együtt ide begördítettük a Jazzy Streetre a DS numero 8-at, a zászlós hajót a DS családból, és hogyha valaki eddig nem nagyon foglalkozott ezzel a márkával, a DS-szel, akkor én mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy tessék nyugodtan rásvenkelni az autóra. Tehát ez a Stellantis csoportnál tulajdonképpen az égkő, vagy hogyha jól tudom, akkor ennek az autónak a felszerelési szintje ez az Étoile volt, hogyha Étoile, jól mondják, ez a csillag.
2: Így van. A magasabbik kivitelt csillag, igen, erre vannak utalások itt-ott kívül belül az autón. Egyébként, amit még kiemelnék a külső formavilágon és a nagy hatótávon kívül, hiszen azért kimondhatjuk, hogy az élvonalban van a nagy aksis kivitelnek a hatótávolsága, az a beltérnek az egyedisége. Tehát egyszerre letisztult, nem hasonlít semmihez, nem tolakodó, beszélgettünk erről adásunk kívül is, hogy akár ez a mostani villanyautókban mindent uraló, óriási képernyő, ami mögé minden funkciót bebújtatnak, ez nálunk egy picit máshogy van. Intelligens személyre szabható érintő kijelző van, de egy ilyen 16-9 arányú, nagyon szépen integrált üvegborítású érintőképernyő van, de megmaradtak fizikai gombok, megmaradtak a kormány mögötti fülek, amelyekkel a visszatöltés mértékét tudjuk állítani, és ami ennél is fontosabb, az a belső hangulat. Tehát például a tesztautóban, ami nálad volt, ma ritkán alkalmaznak kék színt, azért egy nagy autó utas terében ez például egy mély kék alkantara, ami az ajtókra is felkúszik, gazdagon kárpitozott, nagyon kifinomult belső hangulat van ebben az autóban.
1: Egyébként tényleg így van, ahogy mondod, mert egy egészen különleges az autónak a hangulat, amikor az ember beül. Én először úgy nézegettem, hogy ez vajon milyen szín árnyalat, kicsit fémes, acélkék szerűség lett, valóban egy sötét árnyalat, és egy nagyon érdekes, különleges anyag, egyébként nagyon kellemes a tapintása. És visszatérve egy kicsit akkor arra, amiről beszéltünk, hogy mostanában ugye meglehetősen sok kínai autót próbálhattam én is, elég sokkal közlekedtem, és nekem mindenképpen az jött át, hogyha valaki valami nagyon-nagyon high-tech dolgot akar venni, amiben belepakolnak mindent, tehát elől-hátul hűtik, fűtik, masszírozzák az utasokat, mindenféle szuper szerkezetekkel telepakolják az autót.
2: Ha valaki lehet velük.
1: Igen, mindent lehet, nem akarok beszélgetni az autómmal, hanem muszáj. Mert nem biztos, hogy mindig szépeket mondok neki, mind ahogy már volt is rá példa, hogy elég csúnya beszélgetés alakult ki, ő nem értette én, mit mondtam. Én úgy gondoltam, hogy jobb is, hogyha nem értette, hogy mit mondok most neked, mert hogy nem tűrni a nyomdafestéket, lehet, hogy bezárlatosodna valamelyik IC rész. Na mindegy. Lényeg az, hogyha valaki egy igazi elektromos autót akar venni, amiben közünk van ahhoz, hogy mi történik az autóban. Ha luxust akar, ha kényelmet akar, ha jó fogyasztási adatokat akar, ha nagy hatótávot akar, ha akar egy olyan autót, amivel aránylag a meglévő töltőhálózaton belül is jól elboldogulunk, tehát mondjuk az 10-15 perces töltési időkkel több mint 200 kilométeres hatótávokat tudunk felvenni, akkor nézzünk körül az európai autók kategóriájában, mert árban nem biztos egyébként, hogy a kínai olcsóbb. Mert hogy nem, mert hogy most már ők is amit telepakolnak mindenféle kütyüvel, annak megkérik az árát, én megnéztem egyébként itt a különböző listárakat, és a DS-nek az árazása az nagyon-nagyon kellemes volt, amit én láttam.
2: Igen, tehát nem túlzó az árazás, nem. De hogy kimondtad, ez valahol egy luxus villanyautónak tekinthető, abszolút hát a felszereltség is hozza ezt, amit még kiemelnék, a futómű komfortja, de szerintem tőlünk ezt is várják el az emberek. Ez nem egy sportos autó, a teljesítmény sem így adja le, de ezt te majd nálam jobban el tudod mondani, hanem egy biztos nagy teljesítmény ott van az autóban, de nem tapaszt bele minket az ülésbe, hanem itt is a kifinomultság, hogy mindig van elegendő teljesítményem, de ez nem túlzó, nincs 600, nincs 1000 lóerő, hanem egy optimális teljesítmény van, kedvező fogyasztás és egy nagyon kényelmes futómű alattunk.
1: Na, egy rövid zene, és akkor még maradunk egy kicsit itt a numero 8-nál, a DS numero 8-nál.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy.
3: Te most körülnézem. Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved. Látod?

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még maradunk itt a DS numero 8 világában, ami egy egészen különleges világ, és Kanalas Gergelyt, a DS márka igazgatóját hívtam meg beszélgető partnernek, aki itt a vonal túlsó végén ugrásra készen várja, hogy mi az, amit én esetleg még nem mondok el az autóról, mert hogy rengeteg dolog van, ami lehet, hogy nálam kimaradt, de most egyelőre maradjunk ott a vezetési élmény környékén, hogy mit is tud az autó. Tehát először is, ami nagyon fontos, kaptam füleket a kormány túlsó felén, tudok két ujjal váltogatni a különböző visszatáplálási módok között. Lent a középkonzolon van egy billenő kapcsoló, amivel tudom váltani az üzemmódokat is, mert hogy én mindent váltogatok menet közben. Cserébe 200 km fölötti hatótávokat tudtam az autóból kiautózni, tehát könnyedén lehet megcsinálni azt, amit a gyáriak ígérnek, mert megkaptam mindent. A kínaiak hatalmas baj, és most egy kicsit összehasonlítgatok, mert hogy az elmúlt hetekben azért jó egy néhány autó ment az agyamra, hogy be kell menjek a menürendszerbe, ki kell lépjek a navigációból, hogy vissza tudjak táplálni, amire visszatáplálnék meg, amire egyáltalán észreveszi a kijelző, hogy én hozzányúltam, addigra már nyálazok, dörzsölök, mindent csinálok. Igen. Tehát már komolyan már egy ilyen pettingnél tartunk, hogy egyáltalán valami történjen, hogy visszatápláljon. Addigra már elhagytam a kereszteződést is, mert a navigációból megközben kiléptem, nem ismertem az utat. Körülbelül 8-szor átkozom el az autó tervezőjét, aki csinálta az infotainment rendszert. Ebbe az autóban numero 8-ban, meg az európaiakban mostanában beülök, és itt a Stellantison belül meg úgy néz ki, hogy erre most nagyon keményen ráfeküdtek, minden ott van a kezem ügyében. Azt veszem észre, hogy nem bámulom állandóan a középső kijelzőt, mert nem kell. Tehát nem a fűtésen kell. Állítok, egy gombnyomással ott vagyok, oda nézek, de az is egy pillanat, tehát egy mozdulat, egy húzás, ott van, ahol kell, és megyek tovább, és az összes többi, mely normálisan ott van, ahol egy autóban, ott kell, hogy legyen ez a kezelőszerv.
2: Igen, letisztultság, tehát szerintem ez is jellemző az autón, utasterén belül eleve így alakították ki az egész műszerfalát az autónak, így alakították ki a központi érintőképernyőt. A vezető előtt is csak egy jelképes digitális kijelző van, mert a szélvédőre vetíthetünk mindent, akár a navigációt is. Tehát abszolút az volt a cél, hogy maximális kényelemben, kevés zavaró tényezővel tudjunk használni egy ilyen villanyautót, ráadásul ez a hatótáv para is, bocsánat a kifejezésért, gyakorlatilag ennél a nagyaksis változatnál megszűnik, hiszen akár, ahogy te is mondtad, 700 kilométert is kiautózhatunk belőle.
1: Hát többet is ki lehet hozni belőle bőven.
2: Igen, igen.
1: El kell gondolkodni rajta, hogy veszünk valamilyen

0: 120-ról gyorsítok egy autópályán például, mert hogy beugrok két autó közé, és akkor elkezdem nyomni, egy pillanatig nincsen olyan érzésem, hogy én itt most valamilyen lemaradásban vagyok. Más az érzés, más az élmény, tehát ezen még talán az élményfaktoron lehetne javítani, hogyha ezen a gyorsuláson még egy kicsit faragnának a gyárja.
1: Esetleg azt fűzném hozzá, hogy ha egy picit hajlandóak vagyunk a hatótávból engedni, mondjuk egy 50 kilométert, akkor van egy összkerekes, nagyobb teljesítményű 350 lóerős változat, ami a boost funkcióval az erős gyorsításkor még egy plusz 30 lóerőt felszabadít, tehát ott már azért megközelítjük a 400 lóerőt, úgyhogy van azért egy ilyen változat. A tesztautónk viszont azért nincs ebből, mert első körben a legnagyobb hatótávú változatot szerettük volna megmutatni.
0: Meg egyébként egy átlag autózáshoz, még hogyha dinamikusan autózunk, átlag autósként még akkor is bőven túl tudják teljesíteni az elvárásokat. Ha már hasonlítgatjuk így a kínaiakat meg az európaiakat, jelen esetben mondom csupán csak ennyi, de egyébként meg kényelemben, kellemben, belső térben, csomagtérben, méretben, használati értékben, én nem tudom, én most egyelőre úgy éreztem ennél az autónál, hogy a DS numero 8 az a német vetétársakat is azért keményen megszorongatja stílusával, hatótávjával, használati értékével, úgyhogy nekem nagyon bejött ez az autó, kellemes volt vezetni is, lehetne sportosabb, igen, lehetne egy kicsit még feszesebb is, de egyébként én beküdtem a kanyarokba bizony, élveztem, hogy az autó fordul, ahogy működik, ahogy kijön az autó a kanyarból, ahogy ott van az úton, korrekt kis kormánymozdulat, jól lehet terelgetni, tehát nagyon-nagyon rendben volt. Én úgy érzem, hogy most itt nagyon oda tették magukat a Stellantis csoporton belül, hogy a DS-ből valóban megcsinálják a márka, mondjuk azt, hogy vezérlő csillagát, és ez az autó ez most nagyon ott van a szeren. Gördülési kényelem, szolgáltatások, formavilág, meg a hangulat, amit tud adni, az egészen egyedülálló, tehát ha valaki prémiumok között keresgél, mindenképpen megér egy misét a dolog. Érdekes a formavilág, az tény és való, de az biztos, hogy ha kiszáll akkor megbámulják az autót, és hogyha hogy eltávolodunk egy kicsit, és visszanézünk, és hogy oldalról ránézünk az autóra, akkor itt tényleg az fog átjönni, hogy azért nem választottunk olyan rosszul.
1: Igen, az egyediség, az egy ilyen hívmelengető dolog.
0: Igen. Hát nem tudom, van-e még valami, ami esetleg kimaradt?
1: Nem erről szól az autó, de csak egy mondat, hogy egyébként meg még ráadásul praktikus is, mert a fal kiképzése kapcsán egy hatalmas csomagtér van az autóban, ami több mint 600 literes.
0: Igen.
1: Ráadásul ugye
0: emberes.
1: A karosszéria a limuzinosnak látszik, de ez egy öthajtós karosszéria, tehát az egész hátfal fölemelkedik, tehát egyébként ez sem egy elhanyagolható. Most nem csak a golfozókra gondolok, hanem ugye egyébként is hétköznapokban is jól jön, hogyha az autó jól pakolható, és ez ilyen.
0: Mondom, egy nagyon szerethető, egyedi formavilágú, különleges vezetési élményeket nyújtó autó a DS numero 8. Ha valaki nem vágyik tőn 2,5 másodperces 0-100-as gyorsulásokra, meg ilyenekre, mert erre is van lehetőség, persze mostanában már egy kicsit könnyebben is, hogy itt vannak az elektromos autók, de egy dinamikus, nagyon kellemesen, nagyon hosszú távon is működő elektromos autóra vágyik, amit egyébként pont úgy lehet tölteni, hogy mi szeretnénk, tehát az európai töltőhálózatokhoz jól igazodva, tehát ráteszik egy 200-as töltőre, ott bőven fölveszi azt, amire neki szüksége van, és gyorsan tud tölteni, nem is fogja az összeset elhasználni belőle, de ennek ellenére nagyon-nagyon kellemesen húzza fölfelé az autót, és egészen meglepően gyorsan lehet tölteni. Tehát, és ami fontos, hogy egészen sokáig fenntartja a töltő áramot. Tehát én 40-70% között szoktam tölteni, 40-80-nál is még bőven megvolt az, amivel láttam, hogy itt másodpercenként estek be a kilométerek. Tehát nagyon meggyőző volt. Én egyébként azt mondtam, hogy ha most valaki prémium kategóriában keresgél, és nem a nagy átlagot, nem a porosz formákat, és nem egyebeket keresi, hanem valami olyan autóra vágyik, aminek valóban van stílusa, egyedi hangulata kívül és belül, akkor a numero 8 az egyértelműen az ő autója lesz. Nálunk fölkerült a nagyon ajánlott kategóriába a DS numero 8-as, ebben a long range verzióval. Na hát én köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, további kellemes hétvégét neked, szia!
1: Szia.
0: Nagyjából ennyi volt a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét, mert hogy még bőven benne vagyunk a hosszú hétvégében. Jövő héten pedig megint jövök, és érkezek majd egy Peugeot E408 GT-vel, tisztán elektromos hajtás,

0: aránylag kis akkumulátorcsomaggal, nagyjából 440-480 km közötti hatótávval és olyan vezetési élménnyel, hogy leesett az állam. De egyelőre ennyi, ezzel búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, viszont hallásra, töltsék kellemesen akkor a hétvége fennmaradó részét, és vigyázzanak magukra. Viszhal!
1: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt, a miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most kezdődik a Budapesti Hírmagazin. Szabó Kati vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, derül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bona Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrség. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt, a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Ismét illegális gyümölcs árusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A Minősített Könyvelők Egyesülete a következő időszakban megkívánja keresni az új kormányzati és szakpolitikai szereplőket annak érdekében, hogy a könyvelői szakma, valamint a mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tapasztalatait és javaslatait becsatornázza a döntés előkészítési folyamatokba. A több mint 2000 fős tagsággal rendelkező egyesület kiemelt célja, hogy a könyvelőket és vállalkozásokat érintő jogszabályok esetében még a törvénytervezetek elkészülése mielőtt történjen érdemi szakmai egyeztetés a gyakorlati oldal szereplőivel is.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Folytatjuk a Budapesti Hírmagazint itt a Jazzin. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással, köztük a magyar hatóságok részvételével számoltak fel, közölte az Europol. A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyzett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségi média oldalt működtettek a több mint 400 forgalmazásra. Reklámozási engedély nélküli termék értékesítésére. Reklámozásukhoz gyakran híres, vagy orvosnak mondott emberek nevét és képét használták a betegek megtévesztésére. A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálékkiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanukat és gyanúsítottakat hallgatnak ki az ügyben. 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 500 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tiszapárt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze. Itthon egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében, a Szendrő utcában. A gyerekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kreszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóvezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenővezetekben az autósok valóban betartsák a sebességet, korlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Versenyt hirdet az Ország iskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesekről közönségszavazás dönt majd. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe a 9. kerületi Mester utcában. Mivel megkezdődik az útburkolat és a villamospálya teljes felújítása, a munkálatok első ütemében a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon kell korlátozásokra számítani. A BKK közleménye szerint a beruházás célja nem csak az útfelület megújítása, hanem a biztonságosabb kerékpáros közlekedés kialakítása és a zöld felületek növelése is. A teljes rekonstrukció várhatóan késő tart. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is.
1: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Újabb fővárosi hírek következnek itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent. Derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzéskor. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Napégésre, valamint bőrgyulladásra utaló jelek is megjelenhetnek az arra érzékenyeknél. Megfelelő védelemmel azonban ezek elkerülhetők. Hívják fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakemberei. Az UV-fény vagy a nagy meleg emellett a készítmények minőségére is hatással lehet. Ezért fontos a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírások betartása. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán. Főként a hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntetőeljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekordelsofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyett 92 km/h autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetni. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, hogy gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás. Visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát.
1: Jazzy, Jazzy. Együtt vagyunk.

Ez itt a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egy érintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a tábor figyelő honlapon. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztúító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac. A vásárlók egyre inkább az átlátható, összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketingigazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és a nyomon követhetőség miatt. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív. Továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek és előzetes regisztrációra sincs szükség. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás, budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. A buszsávok használatát ellenőrizte Budapesten a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök.
Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Jesse.

És már is érkeznek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzin. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Június 14-ig meghosszabbították az Örök lét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Egyre több hazai strand

0: Monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket a PLAK. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. A fővárosban akár 24%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának 1 hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 000 trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öböl menti térségben is. Önök a Budapesti Hírmagazint hallották itt a Jazzin. Már is érkeznek a friss hírek. Köszönöm figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szabó Katit hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról. Több európai országban is meleg van májushoz képest. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, miért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják ma 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Ma napközben befelé, vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofvalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervízútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripül-Rónai utcát a Déli Báb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripül-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benzúr utcát a Ripül-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes hétvégét minden kedves jazzy hallgatónak, a mikrofonnál Gaskó Balázs, aki volt gyerek, a hangszórók előtt nyilván sok felnőtt, aki volt gyerek, körülöttünk pedig millió gyerek, aki most gyerek, nekik és róluk szólunk. Éppen ezért nem terhelek senkit a BL döntő jóslásával, azzal, hogy milyen jó lett volna megfontolni még mielőtt a gyereket Jamilának, Dittának, Lunának, Nandának, Vazulnak vagy Vázsonynak keresztelték volna el, de azért egy jó névnapi csokoládé belefér, és persze törekszem rá, hogy minden fogorvosnak munkát adjak, úgyhogy remek és kevésbé remek édességekkel és ezek receptjeivel várom majd a másfél méter alatti közönséget. És persze némi ijesztgetéssel, hiszen ha igazándiból szeretnének gondoskodni gyermekük jövőjéről, akkor valami jó befektetést kell keresniük. Konkrét tippem nincs, de a pesti tőzsde világát szeretném önökkel megismertetni egy remek kiállítás, illetve egy weblap bemutatásával. Ha rosszul viselkedő gyerek van a közelben, akkor holnap legyenek türelmesek, ma pedig árulják el nekik, hogy 1416-ban ezen a napon prágai Jeromos cseh előreformátort mágián égették meg. Úgyhogy tessék jól viselkedni. Én nem tudom, ki az az előreformátor, de előre szólok, hogy a Jankák és a Zsanettek ma virágkoszorút érdemelnek. Az én személyes ajándékom pedig, hogy nem olvasom föl azokat a cikkeket, amelyeket úgy kerestem az interneten, hogy a cukor hatása a gyerekekre. Egy problémát azonban biztosan orvosolnom kell, komoly nemzetközi összetűzésekhez vezethet annak a kérdésnek a taglalása, hogy 1. miért beszélek ilyen bonyolultan, 2. hogy a gyerek vagy a gyermek a helyes megjelölés. Nos, ha baj van, akkor általában a gyermeket használjuk, ha pedig vidámságról van szó, akkor a gyereknap kifejezés a kötelező, ha pedig a realitásokat letagadva szeretnének felnőttnek, vezetőnek és okosnak mutatkozni saját csemetéjük előtt, akkor irány a Nagymező utca. Egyrészt a mai Manóházban van egy remek kiállítás a 125 éves magyar film történetéből, illetve a filmek alatt előtt közben készült fotókról. Holnap 11-től pedig valódi gyereknap, ahol letaglózó tényekkel szembesülhetünk, miszerint a saját magunk által készített animációs és némafilm gyönyörű, az pedig, hogy mi a taumatróp, a zsebmozi, a fenakisztoszkóp, a zoetróp és a praxinoszkóp csak 35 mm-es filmszalagon létező varázslók tudják, illetve azok, akik ott lesznek majd Erdős Emese és Kasztovszki Anna foglalkozásain. Tudom, foglalkozzak a saját dolgommal, legjobban zenét hallgatni tudok, és kívánni mindenkinek egy remek, gyerekhétvéges jazzy weekendet.
0: Jazzy, együtt vagyunk. So, so, so, so, so, oh.

0: Jazzy Weekend.
1: Megígértem, hogy nagyon sokat fogok tenni azért, hogy Schobert Norbert sírjon, úgyhogy ipari mennyiségben tárok önök elé, és áldják a jó szerencséjüket, hogy nem öntöm gyakorlatilag egyenesen a gyerekek szájába az ezerszer elátkozott cukrot, illetve mindenféle édességet. Kezdjük a saját élemedet korommal, én nagyon jól tudom, hogy mitől volt piros mindenkinek a nyelve, amikor nebulót rákcsált, hogy miért nem tudunk valamit is kezdeni azzal a ténnyel, hogy gyerekkorunkban gyakorlatilag műanyagot ettünk, amikor kiszedtük a nadrágunkból a beleragadt frutit, illetve hogy bármiféle oktatás ellenére a mai napig nehéz eldöntenünk, hogy mi a különbség a Dunakavics és a Tiszakavics között. Nos, utána nézve azért rábukkantam, hogy a Dunakavics édes cukormázzal bevont mogyoró volt, illetve létezik még, csak sajnos nem Magyarországon gyártják, a Tiszakavicsban pedig zselé volt, tehát ez az angol szász országokban elterjedt jelly izé megfelelője, és ha már sírnak a nosztalgiától, akkor gondoljanak a nem éppen svájci minőségű csokoládéval törtött francia drazséra, és hogy végképp elvegyem a kedőket az élettől, csukják be a szemüket, és egy jó ananászos melba szelet formájában sírassák az elmúlt időt. A melódia szelet nagyon drága volt, úgyhogy következő kis szösszeretemben inkább a nyalókák világába kalauzolnám el önöket. Most keressenek a konyhában gyorsan valami sósat, hallgassák a Jazzy Weekend muzsikáit, és próbálják elmagyarázni a csemetéknek, hogy miért fontos a fogmosás.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Köfögjünk, suhanjunk a Széchenyi hegyi gyermek vasúton, az egykori úttörő vasúton, ugyanis 1948. július 31-én indult meg a vonatforgalom az első 3 kilométeres szakaszon. Vendégünk Váci Viktor, aki a gyermek vasút sajtófelelőse. Mi indokolta, hogy legyen úttörő vasút, akkori nevén úttörő vasút?
2: A gondolata 1947-ben merült föl, akkor már külföldön több helyen működtek olyan vasútak, ahol gyerekek végezték a vasúti szolgálatot, tehát akár a németországi területeken, akár a Szovjetunió területén, és ennek kapcsán merült föl a gondolat, hogy Magyarországon is építsenek egy ilyet. Először több helyszín felmerült, például Gödöllőn, a Királyi Nyaralónak a parkja, a Margit-sziget, Népliget, de végül a Budai-hegység mellett döntöttek, hiszen egyébként itt a Csillebérci területen akkor épült az úttörő köztársaság, az úttörő tábor, és annak a megközelítését is szolgálta ez a vasútvonal. A Széchenyi hegyről a fogaskerekű végállomásától vitték kisvasúttal az utasokat a Csillebérci úttörő táborhoz. A hűvösvölgyi végállomáson tesztelték a budapestiek a mozgó lépcsőt, amíg a metró el nem készült. A gyermekvasút, akkori úttörővasút hűvösvölgyi állomásától a villamos végállomásig vezetett egy egylépcsősoros mozgólépcső, ez egy szabadtéri mozgólépcső volt, és amikor a metróvonal megnyílt a fővárosban, akkor már nem volt szükség erre a mozgólépcsőre, ezt elbontották, de a felső gépháza, egy kis épület, az mindmáig megvan, és a gyermekvasutasokért alapítvány modellező szakköre működik benne. Egyes bizonyos alkalmakon ez is megnyílik a nagy közönség számára, és akkor meg lehet nézni a terepasztalokat.
1: Kezdjük a megépítéssel, itt azért egy erdőben járunk, az nehéz lehetett.
2: A Budai-hegység mindenféleképpen nehéz terepviszonyokat tartogatott az építők számára. Az első 3 kilométeres szakasz az még a város szélén vezet, tehát a Széchenyi-hegyi végállomástól a mai Virágvölgy állomásig, akkori nevén Előreállomásig épült meg, és ez nyílt meg 1948. július 31-én. A következő szakasz, a második építési szakasz 1949. júniusára készült el. Ez a Budakeszi útig ért, ott a mai Szépjuhászné, akkori nevén Ságvári Liget állomás lett a második szakasz végállomása. Itt a második szakaszon azért már lényegesen nagyobb szintkülönbséget kellett leküzdeni az építőknek. Több élésfal, támfal is épült, illetve a Budakeszi út fölött egy viaduktot is kellett építeni. És az utolsó szakasz, ami Hűvösvölgyig ért, és 1950. augusztus 20-án adták át a forgalomnak, azt tette próbára leginkább az építőket. Itt található a vonal egyik nevezetessége, egyik közkedvelt látványossága, egy 198 méter hosszú, patkó alakú fordító alagút, ami lényegében a Hárshegy és Hűvösvölgy állomás közti nagy szintkülönbség leküzdése érdekében épült. Ott a Hárshegy gyomrában lényegében egy 180 fokos fordulatot tesz a simpár, és így érkezik meg a hűvösvölgyi végállomásra. Ezen a szakaszon is 3 viaduktot is kellett építeni.
1: Az összes szakasz mekkora, milyen hosszú?
2: A teljes vasútvonal az 11,7 km hosszú, és ezzel virágrekorddel is, mert 2015-ben kerültünk be a Guinness rekordok könyvébe, hogy ez a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.
1: Folytatjuk még a jegykezelést és a pöfögést Váci Viktorral, a gyermekvasút sajtófelelősével. Jazz.

0: Jazzy Weekend.
1: 1948. július 31-én indult meg a vonatforgalom, a Széchenyi-hegyi gyermekvasút lánykori nevén az egykori úttörő vasút első 3 kilométeres szakaszán. Vendégünk Váci Viktor, a gyermekvasút sajtófelelőse. Milyen a felnőttek és a fiatalság kapcsolata, kifelügyel kire tulajdonképpen?
2: Maga a vasútvonal működését tekintve olyan, mint egy nagyvasúti mellékvonal, tehát ugyanazok a forgalmi utasítások, szabályrendszer érvényes rajta. Az állomásokon, azon kívül, hogy gyerekek szolgálnak, és ők látják el a különböző munkaköröket, különböző vasúti feladatokat, rajtuk kívül minden állomáson egy felnőtt állomásfőnök is van a háttérben, aki figyeli a munkájukat, segíti őket. Ezen kívül még felnőttek dolgoznak a mozdonyokon, ott a mozdonyvezető és a vonatvezető is felnőtt, de a vasúti kocsikban már a jegyvizsgálói, vonatkísérői feladatokat természetesen a gyermekek látják el.
1: Kik jelentkeznek jellemzően mondjuk a dinasztikus hatás, hogy apukám is, anyukám is volt, esetleg ma is a vasútnál teljesít szolgálatot?
2: Mindenképpen meghatározó az, ahol már a családban korábban voltak gyermekvasútasok, úttörővasútasok. Hát eltelt 75 év, tehát elmondható, hogy már vannak három generációs vasutas családjaink is, tehát olyan kis vasutasaink is vannak, akiknek már a nagyszülei is gyerekvasutasként töltötték itt ifjú éveiket. De valóban az is előfordul, hogy sok vasutas kollégának a gyermeke kap kedvet ahhoz, hogy már fiatalon szolgálatba álljon. Azt mindenképp fontos megjegyezni, hogy reméli is a vasúttársaság, hogy minél többen az itt teljesítő gyerekek közül kedvet kapnak ahhoz, hogy felnőttként vasutasnak álljanak. Az elmondható, hogy a gyerekvasutasok 15-20%-a a közlekedési szektor valamelyik ágazatában helyezkedik majd el.
1: Csak a fővárosról beszélünk, vagy azért vidéki gyerekek is álmodozhatnak arról, hogy egyszer majd itt teljesítenek szolgálatot?
2: Vannak sokan egyébként vidékiek is, nem feltétlen csak a főváros vonzás körzetéből, hanem bizony messzebbről is vannak, akik följárnak Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Győrből, tehát olyan is előfordul, hogy már akár a szolgálat előtti napon is feljönnek Budapestre rokonokhoz, és akkor úgy itt alszanak egy éjszakát Budapesten. Mindenképpen fontos az, hogy bárki jöhet gyermekvasutasnak, aki 4., 5., 6. osztályos, legalább 4-es tanulmányi eredménnyel rendelkezik, és az egészségügyi feltételeknek is megfelel, csak valamelyest egy versenyhelyzet is kialakult az elmúlt időszakban, hiszen egyre többen szeretnének vasutasnak jelentkezni, úgyhogy bizony résen kell lennie annak, aki a jelentkezés kezdetekor a regisztráción elsőként vagy akár az első között szeretne jelentkezni.
1: Gyorsan döntsük el, fiúk vagy lányok vannak többen?
2: Mindenképpen azt kell mondani, hogy fiúk vannak többen, de ettől függetlenül lányok is vannak szép számmal, tehát látni őket is a szolgálatban. A fiúk közül sokan inkább a vonatok, a közlekedés iránt elkötelezettek, a lányok viszont sokan a közösség miatt jönnek, hiszen gyermekvasutasnak lenni nem csak a vasúti szolgálatot jelenti, hanem egy új közösségbe, egy új csoportba is kerül ilyenkor a gyerek, és ő a számukra szolgálaton kívül is szervezünk programokat, tehát egy teljesen új összetartó közösség részese is lehet, aki ide kerül. A tanév ideje alatt 15-17 naponta jönnek szolgálatba, 15 gyermekvasutas csoport valamelyikébe osztjuk ugyanis be őket, és akkor ennek megfelelően az előre megadott napokon esik rá a szolgálat egy-egy gyermekvasutas csoportra. A nyári időszakban pedig egy közel kéthetes táborozást szervezünk mindenkinek itt a Hűvösföldben, a gyermekvasutas táborban. Akkor abban a tizen pár napban több szolgálatos nap esik az adott gyermekvasutasra.
1: Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést Váci Viktorral, a gyermekvasút sajtófelelősével. Addig keressék meg jegyeiket, és adják át a kalauznak.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend Sihuhu vonat, vagyis hogy a gyermekvasútra invitálunk mindenkit. Egyrészt beszélgetünk Váci Viktorral, aki mindent tud a gyerekvasútról, másrészt pedig elárulom, hogy holnap 11-kor a Rolandó bűvész lép fel, aztán Réparetek Magyaró, valamint 14:30-kor Barna Zsombor báb előadása, és persze sűrített menetrend, 20-30 percenként járó vonatok, a vonatok között pedig gőz, dízel, lillafüredi motor, szóval minden, ami szemszájnak, illetve gyereknek ingere.
2: Kisvasút alatt konkrétan a keskeny nyomközű vasutakat értjük, tehát ahol a normál nyomtávolságnál, tehát a két sínszál közötti távolságnál a kisebb értéket nézzük, tehát itt a gyermekvasúton, meg a magyarországi kisvasutak nagy részén 760 mm a nyomtávolság, de vannak 600 mm-es nyomtávolságú kisvasutak is, és külföldön is ezek a kisvasutak, illetve hát van, ahol még kisebb, mondjuk 500 mm a nyomtávolság. A kisvasutak aranyosabbak, általában a helyszínek is kedvesebbek, ahol haladnak, és való igaz, hogy akár az erdei kisvasutaknál egyfajta különös hangulatot, nyugalmat árasztanak ezek a vasútvonalak, és ahogy több helyen előfordul, hogy gyerekek is szolgálnak, ez egy külön pluszt ad mindegyiknek. Magyarországon a budapesti gyermekvasúton kívül a másik gyermekvasút az Nagyszenken található.
1: Melyik a legjobb program? Létezik egy, akár egy program csomag?
2: Az egész vasútvonal lényegében látnivalók mentén halad, tehát a Budai-hegység főbb nevezetességeit föl lehet fűzni akár egy kirándulásra is. Fontos, hogy a vonatok egész évben közlekednek, tehát télen is, ezt sokan nem tudják.
1: Igen.
2: Annyi a különbség, hogy szeptember elejétől április végéig a hétfői tanítási napokon van üzemszünet, de ebben az időszakban is kettől vasárnapig, vagy a tanítási szünetekben akkor minden nap közlekednek a vonatok. Nyilván a nappalok, vagy a nappali világosság hosszával összefüggően rövidebb, hosszabb az üzemidő. Ilyenkor nyáron például minden nap 8 óra 45 perckor indul az első vonat Hűvösvölgyből, és jellemzően 18-19 óráig közlekednek a vonatok. Nyilván, ahogy megyünk előre az őszbe, télbe, akkor majd csökkenni fog az üzemidő, 17 óráig, 16 óráig tartanak majd akkor az üzemnapok. De mindenképpen célszerű eljönni kirándulni, és felkeresni például a Hárshegyen a kilátókat, ott a Kishárshegyen a Makovec-Imre kilátót, Nagyhárshegyen a Kánkároly kilátót. A Jánoshegy állomásunktól könnyű sétával elérhető a Libegő felső végállomása, vagy akár Budapest legmagasabb pontja a Jánoshegy az Erzsébet kilátóval. És a közelmúltban egyre több fejlesztést kapott a normafai térség, akár a Virágvölgyállomásunk, Csillebérc állomásunk, normafa megállóhely, ezek mind a normafai területek mellett terülnek el, tehát onnan megközelíthetők akár a játszóterek, akár kényelmes sétautak.
1: Ön volt gyermekvasutas?
2: Igen, természetesen én is gyermekvasutasként kezdtem a pályafutásomat. Szerencsére kollégáimnak a nagy része is ilyen, hogy vagy úttörővasutasként, vagy gyermekvasutasként kezdte a pályafutását, és sokunknak ez olyan meghatározó élményeként meg is maradt, hogy felnőttként is a vasútnál, vagy akár itt a kisvasúton dolgozhatunk.
1: Köszönjük szépen a szemléletes és hallhatóan szeretetteljes beszámolót és információkat Váci Viktornak, a gyermekvasút sajtófelelősének. Látogassanak fel tehát a Hűvösvölgybe, ott úgyis egy picikét mindig hűvösebb van. De a hűvösít idézőjelben értendő, mindenkit vár holnap, szerintem pólóban és rövid nadrágban, a gyereknap a gyermekvasúton, igazi mentőautóval, vonatszimulátorral, egyenruhában fotózkodással, a házigazdák között pedig Váci Viktorral, akinek köszönjük a beszélgetést, a holnapi tömeges vonat imádáshoz pedig sok türelmet és jó erőt kívánok. Most fölemelem a tárcsámat, fütyülök, folytatódhat a Jazzy Weekend.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Délelőtt 11 órakor az Udvari Kamaraszínházba trappol László király, illetve Paripája szög, hogy a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából megörvendeztessen kicsiket és nagyokat egyaránt. Ez a mesejáték a jó és rossz harca, ember és gonosz küzdelme, de mindent tud, nem csak a mese végéről, hanem László királyról is. Lázár Szigeti Réka, a darab írója és rendezője, az Udvari Kamaraszínház dramaturgia.
2: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király Páltus Paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség Táltos Paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
1: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
2: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó Paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a Paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép Hevesi Tóth Evelinünk, aki olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
1: A lányok itt mit találnak?
2: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb.
1: És annál sincsen fontosabb, hogy a gyerekeknek jó gyereknapot biztosítsunk, ezért folytatjuk még a beszélgetést az Udvari Kamaraszínházban 11 órakor élvezhető László király és Paripája című darabról az íróval és rendezővel Lázár Szigeti Rékával. Most egy kicsit trappolunk, aztán pedig visszajövünk mesés királylányokkal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend gyerek hétvége. Műsorunk után 11 órakor az Udvari Kamaraszínházba érkezik László Király és Paripája Szög egy remek gyerek előadásra, aminek írójával és rendezőjével, Lázár Szigeti Rékával beszélgetünk.
2: Ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László Király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úszvezér szólt ugye a László Király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úszvezér csapatába, akár László Király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye Délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be a gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő, ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen

0: fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre és felnőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szök paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmez van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a ló jelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palástnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk Géza, hogy nézett ki, vagy az úzvezér, hogy nézett ki, a hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakokat, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amit megnézték az előadást, és ez így van jól.
1: Tehát Udvari Kamara Színház szombaton délelőtt 11 órakor László királlyal és paripájával. Mindent, amit a táltosról tudni élik, nagyon szépen köszönünk, mint információt Lázár-szigeti Rékának, a darab írójának és rendezőjének, az Udvari Kamara Színház dramaturgiának.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 8 és 14 óra között sávlezárásra kell készülni a Nagykörösi úton, a Szentlőrinci út és az autópiac között egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárják vasárnap a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Hétfőtől a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. Lezárják vasárnap a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend gyerek hétvége velem törököt fogtak, mert csak is és kizárólag egészségtelen és cukorban bővelkedő tematikájú gasztroszösszenetekkel látom el a nyilvánvalóan fiatal korúakat, illetve az aggódó szülőket. Jöjjön most a török méz, ami egy sárga színű, szivacsos állagú, kemény, ropogós, de a szájban elolvadva ragacsossá váló, fesztiválokon, piacokon és állatvásárokon nagy tömegben elérhető karamellaszerű édesség. Természetesen semmi köze nincs a törökökhöz, illetve annyi, hogy a török hódoltság idején érkezett hazánkba, talán örmény kereskedőkkel. Az acsokoládés.hu honlapon megtudhatjuk, hogy a török mézhez dukál a mandula és a szezámmag, mármint az eredeti helyen a Balkánon. A mostani receptekben már van szódabikarbóna is, de eredetileg tojásfehérjehabbal készült, és külföldön is létezik, ahol inkább a lépes mézre emlékeztető formáját emelik ki. Én viszont azt emelem ki, hogy gonoszságom határtalan, úgyhogy jöjjön a török méz recept a gyönyörű Nigella Lawson-tól. 10 deka cukor, 4 evőkanál méz, másfél teáskanál szódabikarbona és sütőpapír kell hozzá, méz, cukor összekeverve és nagy lángon összeolvasztva. Arra azonban ügyeljünk, hogy a tűzön már nem kavargatunk, csak az edényt rázogatjuk. Addig hagyjuk rotyogni, míg szép karamelles színe nem lesz. Lehúzzuk a tűzről, gyorsan elkeverjük benne a szódabikarbonát, és a masszát egy sütőpapírra öntjük, de tényleg gyorsnak kell lennünk, mert a szódabikarbona elég hamar hatni kezd a keverékben. Hiába a kémia az ilyen. Hagyjuk teljesen kihűlni, vágni nem egyszerű, mert törik, de ami a földre esik, az is elfogy majd. Ez a változat teljesen ropogós, viszont nem ragacsos. Hogy megmaradjon a ropogósága, célszerű fémdobozban tárolni. Gondolom önök úgy vélik, hogy engem is, úgyhogy mielőtt bezárnának, átadom a terepet a jazzy muzsikáknak.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend cukorsokkal, most a nyalóka jön a sorban, de még milyen sorban, hiszen a története évszázadokra nyúlik vissza. Már az ókorban is készítettek mézzel bevont gyümölcsöket, dióféléket vagy fűszereket, ezeket pálcikára tűzve sokkal könnyebb volt fogyasztani. Aztán, amikor a cukorgyártás fejlődött, lehetővé vált a kemény cukorka tömeges előállítása. Mielőtt elszavalnám önöknek Kovács Szabina a Nyalóka története című versét, tényleg létezik, tényleg ezzel a címmel. Gyorsan elárulom mindenkinek, hogy az egyik legismertebb nyalókafélének, a Csupa Csupsznak, Salvador Dalihoz van köze, meg az ő pénz szeretetéhez. A Kocsek nyalóka azért az, ami, mert Telly Savalas erős dohányos volt, és hogy ez másokat ne zavarjon, azt a bizonyos kerek nyalókát szopogatta, ami idővel teljesen hasonlítani kezdett a kobakjához, és ha nem hiszik el, hogy tényleg velejéig romlott vagyok, akkor önökre cáfolok, és megosztom önökkel a banános karamellás nyalóka receptjét. Kell karikákra vágott banán, habtejszín, citromlé, méz, nem kevés cukor, meg egy pici vaj a forma kikenéséhez. Tudom, mindenki most azt mondja, hogy de hát a kakasos nyalóka, nyalókát hagyjuk meg az én korosztályomnak, illetve a cél lövöldében jól teljesítőknek. Na tehát, a karamellához először a banáncitromlét és tejszínt leturmixoljuk, melegíteni kezdjük, a mézet egy edényben szintén elkezdjük melegíteni, hozzáadjuk a cukrot, megvárjuk, hogy mindez karamellizálódjon, ekkor óvatosan hozzáöntjük a meglangyosított tejszínes banánpürét. Ezután folyamatos keverés mellett alacsony lángon sűrűre főzzük. Nekünk nem a harapható, hanem a keményebb állagra van szükség, így 125 fokig érdemes főzni, ha akarják, ezt maghőmérővel ellenőrizhetik. Ha megvan a 125 fok, levesszük a tűzről, pár percig hűtjük, a harmadik kezünkkel a formát olvasztott vajjal kikenjük, hogy ne ragadjon bele a karamella, jöhetnek a szívószálak, illetve nyalóka pálcikák, a formát óvatosan megrázzuk, asztalhoz ütögetjük, vagy a gyerek fejéhez, ja, ez nincs ideírva, hogy egyenletesen terüljön el. Kb. 2-3 órára hűtőbe tesszük, majd kipattintjuk a formából, celofánba csomagolva, akár ajándékba is adhatjuk, de legegyszerűbb, hogyha eldugjuk a gyerek elől, hallgatjuk a Jazzy Weekendet, és egyáltalán nem válaszolunk a hozzánk intézett kérdésekre, csak nézünk a szánkból kilógó pálcikákkal. Illetve azzal nem nézünk, de jobb, ha most én hallgatok, és önök is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Jazzy Weekend gyereknap special. Holnap délután 4:30-kor, meg egyébként is irány Újpest, és hajrá, a Szent István téren ugyanis a gyereknapi kavalkádból kiemelkedik majd három betű. Sokszor. Cim, cim, cim. Illetve borra. Ez így együtt a Cimbora, illetve a Cimbora együttes koncertje lesz. Én csacsogó beszélgetőtársat kerestem. Ő Korhec Imola, a Cimbora együttes alapítója.
1: Jó reggelt kívánok, szia, és jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
0: Többféle titulust mondhatnék, de az biztos, hogy a Cimbora együttes, Cimbora band alapítója vagy. Egyébként meg nekem nagyon fontos, hogy óvodapedagógus, az még fontosabb, hogy szavalóművész, Radnóti díjjal, meg mesemondó is vagy.
1: Azért Cimbora band, azért ezt hozzáteszem, mert az a nagy tervünk, hogy angolul is énekeljünk, meg több nyelven létezzen, éljen ez az együttes. 2008 óta csináljuk aktívan, 2006-ban, tehát pontosan 20 évvel ezelőtt volt egy színházi előadás az Új Színházban, ahol kipróbáltuk először az interaktivitást, Jaskó Bálint és Vaszkó Bence voltak a partnereim, Galkó Balázs rendezte ezt az előadást, és Észabó Márta rendezte, és tulajdonképpen ott kaptam rá én annak az ízére, hogy milyen jót lehet játszani a gyerekekkel úgy, hogy közben észrevétlenül bevonjuk őket az előadásba is. Tehát nem csak passzív szemlélői a darabnak. Ugye az egy előadás volt, egy versszínházi előadás, amelyben már énekeltünk is, hanem ők is ugye szerepelnek, ott játszanak velünk, muzsikálnak, verset mondanak. Tehát itt született meg a gondolatcsíra, hogy ez milyen jó dolog. És tulajdonképpen az elsők voltunk, akik ezt elkezdtük, most már nagyon sokan csinálják, tudom. És aztán lesztek fesztiválok, szabadtéri produkciók, ahol kipróbálhattuk, és aztán, mint mondtam, 2008 májusában, egész pontosan május 13-án megszületett a Cimbora együttes, és ez a május 13 is egy szép dátum, hiszen Juhász Jácint színművész születésnapja. Nekem a névnapom, egy érdekes egybeesés a dolog, de semmi sem véletlen, ugye Juhász Jácintot filmekről ismerheti most már az utókor, meg a Cimbora Rából, hiszen ő volt az egyik műsorvezető sok éven át Káldi Nórával együtt, aztán persze fiatalokat is bevontak. Tulajdonképpen ami nekem nagyon megtetszett, és ami szerintem most is aktuális, hogy a művészetek által is lehet barátkozni, cimborálni, ugye? Tehát a cimbor az egy hívó szó, barátot jelent, ugye a gyerekeknek azért ezt a kérdést föltesszük, és akkor ugye az a téma, vagy az indítás, hogy ki mit csinál a barátjával, ugye kinek van barátja, persze nekem jelentkeznek általában a gyerekek, és akkor megkérdezem tőlük, hogy mit szoktatok csinálni együtt, és akkor elkezdik mondani, és ez is egy érdekes dolog, hogy ugyan mit játszanak a mai gyerekek, és akkor hát ráterelem a szót, hogy én bizony énekelni szeretek a cimborámmal, cimboráimmal, meg verset mondani, képzeljétek el, meg táncolni, és ez csak az a jó dolog, hogy rákapnak ennek az ízére.
0: Az ízlelés pedig holnap lehet teljes 4:30-kor Újpesten a Szent István téren, élvezhetik az interaktív verskoncertet, most élvezhetnek egy kis zenét, aztán jövünk vissza még Korhec Imolával, a Cimbora együttes alapítójával.
2: Jazzy. Jazz.

0: podcast. Jazzy Weekend.
1: Cimbora, az idősebbek tudják, hogy mit néztek, a fiatalabbak pedig tudják, hogy holnap 16:30 mit énekelnek majd Újpesten a Szent István téren. A Cimbora együttes koncertjéről is beszélgetünk Korhec Imolával, alapítóval, előadóval, óvópedagógussal.
2: Sokszor megkérdezik, hogy miben változtak a mai gyerekek, a régi gyerekekhez képest. Szerintem semmiben. A környezet változott, a környezet. Mi felnőttek változtunk, illetve hát ugye a körülöttünk lévő ingerek, ugye a vizuális ingereknek a mértéke az nőtt meg nagyon a technikai eszközök által. De a gyerekek ugyanazok, tehát hogyha megmutatjuk nekik az élő zenének a szépségét, akkor felfedezik magukban a verset, a zenét, ugye vers, zene és mozgás szoros egységben állnak egymással, ugye annak idején nem véletlen a verseket lemozogták, ugye táncoltak rá. Sebő Ferenc nekünk az egyik példaképünk, az ő dalait, vers dalait, illetve megzenésített verseit is repertoáron tartjuk, legalábbis egy-egyet biztosan, de saját verszenésítéseink vannak. Ugye ezt a Kalákától szoktam idézni, hogy kimuzsikáljuk a versből a dallamot, mi is, és hát a hagyományoknak a tisztelete az nálunk fontos. Mivel vagyunk mi mások, ebben, tehát, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy ami jó, az jó, tehát ezt érdemes tovább vinni, és annak nyomán tovább lépni, ugye? Tehát most is izgalmas lehet egy vers megéneklése, most is fontos a muzsika a gyerekek számára, és hát a beszélgetések, erről már nagyon sokszor szó volt, hogy keveset beszélgetnek egymással a gyerekek, a mai fiatalok, inkább befelé fordulnak a saját okostelefonjaikba bújva, de egy-egy ilyen koncert alkalmából megnyílhatnak, és ugye a édesapával, édesanyával, nagymamával, nagypapával, vagy éppen másokkal, akikkel eljöjjenek egy-egy ilyen alkalomra, azt érezhetik, hogy nem csak bennük él a gyermek, hanem a felnőttekben is. Tehát a játék az elő tudja csalogatni a felnőttekben is ott bujkáló gyermeket, aki tud játszani, és nekem az a legizgalmasabb kihívás, amikor egyszer csak azt látom, hogy a felnőttek is gyerekké váltak egy-egy ilyen koncerten, ami egyúttal egy közösségi élmény is, ez nagyon fontos. Tehát versek, mesék, zene és tánc által is lehet szimborálni, barátokra találni, ez a mi szlogenünk, vagy úgymond mottónk, és hát nagyon fontos a zenekar, illetve az együttes tagjairól beszélnem, ugye Juhász Csabát említettem, aki a gitárosunk, ő Juhász Jácint színművész fia, ővele alapítottuk annak idején az együttesünket, Podhorányi Zsolt is alapítótag, ő billentyűkön játszik, a fiam Podhorányi Marcel gitározik most már velünk, ő is belépett az együttesbe, ő 19 éves, és hát kicsikorától ott volt a koncerteken, meg a játszóházas programokon is, úgyhogy ez nekem anyaként egy külön öröm, hogy neki ehhez van kedve, és indítatása ott van velünk, most is ott lesz, Vérbertalan hegedül velünk, aki más formációkból is ismert, és alkalmasint Schneider Szilveszter is ütőhangszereken is játszik, vagy vannak vendégművészeink is, akiket meghívunk, és persze hát a főszereplők, a gyerekek, most is ők lesznek a főszereplők, és hát ugye azért is retro, mert Csukás Istvánra is megemlékezünk egy-egy dallal és verssel, hiszen ő is évfordulós, és hát ugye Sebő Ferencet említettem, az ő emléke előtt is fogunk tisztelegni, úgyhogy most is lehet számítani jó bulira, és hát a vers igen most is trendi, ezt tudom mondani, nem ment ki a divatból, és nagyon remélem, hogy az égiek is kegyesek lesznek hozzánk, kisüt a nap, mert azon szoktam mosolyogni, hogy amikor egy-egy koncerten elénekeljük a cimboradalt, akkor valamiért mindig kisüt a nap.
1: Tehát az a dolga.
2: Égi áldás, ami még a korosztályt illeti, mert ezt is meg szokták kérdezni, kortalanok a a koncertek. Tehát tulajdonképpen mi mindenkit szeretettel várunk, természetesen elsősorban a kisgyerekek kisgyerekes családokat. Tehát ugye akár pici baba kortól, mit tudom én, 12-13 éves korig, éppen hogy kamasz korosztály, persze 10 évesig talán ott lezárul az a kisgyermekkor, de jöhetnek a testvérek, a nagyobbak is, mert az a tapasztalat, hogy ők is benne vannak a buliban, tehát élvezik, és amikor mondjuk a színpadról lemegyek a közönség soraiba, és ott játszom velük, na hát az meg egy külön öröm mindenkinek, és én még nem tapasztaltam olyat, hogy valakinek ne lett volna kedve játszani.
1: Én pedig olyat nem tapasztaltam, hogy ne lett volna valakinek zenét hallgatni kedve, úgyhogy némi muzsika most kötelező, gyereknap ide vagy oda, aztán visszatérünk a Cimbora együttessel, illetve az ő koncertjükkel holnap fél 5-kor Újpesten a Szent István téren. Legalábbis erről beszélgetünk majd Kórhec Imolával.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend egy gyereknapi hétvége, ha az idő meghatározás nem stimmel, akkor is érzik, hogy valami nagyon jó dologról van szó. A ének, vers, zene és mozgás összekapcsolódik. Na ezt hozza el nekünk, illetve mindenkinek holnap 4:30-kor Újpesten a Szent István téren a Cimbora együttes. És persze az alapító, Korhe Cimola.
2: Tulajdonképpen én ezt az érzést nagyon szeretem, amit bennem is generál egy-egy ilyen alkalom, hogy milyen jó örülni egymásnak, hogy milyen jó, hogyha ha jó hangulatot tudunk együtt teremteni, amit már említettem, ez a közösségi élmény, ez egy nagyon fontos szempont egy ilyen koncert alkalmával.
1: 31-e, Újpest lesz majd a...
2: Május 31, vasárnap, 16:30 a Szent István téren találnak meg minket az érdeklődők, úgyhogy várunk nagy szeretettel mindenkit. Nekünk aznap még Mórahalmon is lesz koncertünk délelőtt, úgyhogy...
1: Jó, hát közelebb van, mint mondjuk, ha elmennétek gyorsan Erdélybe vagy Londonba, ahova szoktatok így mászkán.
2: Igen, tervezzük is, hogy megyünk még majd, úgyhogy bárhova elmegyünk szívesen.
1: Imola, csak nagyon gyorsan, én említettem nálad az óvodapedagógiát. A vers igen. Az mit jelent? Mit mond róla a szakma? Miért jó a vers?
2: Hát a vers az az önkifejezésnek az alapvető eszköze, tehát megszeretteti a beszédet, ugye? Uh-huh. Tehát a beszéd kedv felkeltése az egy nagyon fontos szerepe a versnek, mert hát ugye, meg hát a fantáziának, a képzelőerőnek a gazdagítása, hiszen egy-egy vers az egyúttal egy képet is vetít a képzeletünkben, úgy Vekerdi Tamás sokszor elemezte, hogy a belső képalkotást segítik a versek, ugye az olvasás, a mesék, ugye a mesékről sokat beszéltek, illetve elemezték. És ugye a külső képek, a vizuális képek, amit nézünk, azok ugye blokkolják a belső képalkotást. Most egy kicsit magunk ellen is beszélek, hiszen a televízió, vagy a Cimbora az egy televíziós műsor volt annak idején, de erről aztán hosszan lehet beszélni, hogy mi a mesének és a versnek a szerepe, meg a képzeletnek, de az biztos, hogy a versmondás, meg a verstanítás, meg a mesemondás, mesehallgatás, az gyarapítja a szókincset is, amit említettem, a beszédkedvet felkelti, a mesélőkedvet, történeteket megtanulnak jobban a gyerekek elmondani, elmesélni, tehát az önkifejezésüket és az önbizalmukat is erősíti.
1: És nincs vége a verseknek, tehát azzal, hogy ti szabaltok, születnek versek, és azzal ti foglalkoztok majd, és megtaláljátok őket.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen, mert ugye a régi cimbora táborokból, amit a Márta, Iszabó Márta szervezett nagyon sok éven át. Egy nagyon fontos része volt a versírás, tehát ő versírókat is gyűjtött. Ugye most adtál nekem egy tippet, hogy gyűjtsem a verseket.
1: Tudok ilyet.
2: úgyhogy igen, bátorítani szeretnék mindenkit, mert azért nekünk van egy közösségünk is az interneten, és ott is meg lehet minket találni a Facebookon, és várjuk, igen, a verseket is, és akár ezeket is meg lehet majd zenésíteni. Nagyon szeretnénk, hogyha ez egy, tehát minél szélesebb élő közösség lenne ez a bizonyos cimbora, ugye, ami most is ott van, ugye, megtalálható az interneten, és szerintem, hogy most is a gyerekek szeretnek verseket írni, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás lenne, igen. Majd egy ilyen program is biztos sor kerül.
1: Jól van, arccal a versek felé, illetve arccal a buli felé, mert hát végül is akkor szóljon erről a gyereknap. Imola, jó utat kívánok, bármere is jártok a világban, sok jelentkezőt, sok olvasót a közösségi oldalon, és akkor igen. Bátor szülőket, már generációkon átívelve, ugye, hát a 20 év az kötelez, tehát itt vannak, akik még ott még nézték, még tudják, hogy ki az a Juhász, játszint meg Káldinóra, vagy Káldinóra, és aztán hozzák.
2: Igen, ez a retro rész.
1: Bocsánat, csak a generációkon való átívelés, akkor még...
2: Ez így van, ez pontosan. És hát mondjuk nekem ugye az is egy izgalmas dolog, tudod, az a komplexitás, hogy különböző területeket lehet itt összekapcsolni. Ugye én is televíziós is vagyok, ugye 15 éven át aktívan műsort vezettem, de hát még fogok is, remélem. Ugye a televíziózást tanult tanultam az előadó művészet mellett annak idején a Színház és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy ez a vágy is ott van azért, igen, a kommunikáció fontossága. És hát persze hagyományok tisztelete, hogy említetted, igen.
1: Jól van, jó hagyomány, hogy akkor most minden jót kívánok, találkozzunk, és akkor ha máshol nem, akkor 31-én vasárnap 16:30 Újpesten, a Szent István téren. Jól van, tartsad egybe a bandát meg a családot, úgyhogy jó egészséget is kívánok ehhez.
2: Nektek is a legjobbakat, és legyünk cimborák minél többen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Akár hiszik, akár nem, ez a Jazzy Weekend kifejezetten fogászoknak. Most a grillásról szeretnék megosztani néhány gondolatot, meg az én elmúlt fogsoromról, de az biztos, hogy a grillás az édesség pirított cukorból és darált dióból, magyaróból, mandulából írja az Arcanum. A szó eredete a francia grillage, avagy pörkölés roston kiejtés szerinti átvétele, amiből a griller a roston süt, a grill a rostély ismerős lehet, és ha nagyon tudományosak akarnak lenni, amit a gyerekek nyilván nem engednek, akkor nézzék meg, hogy a kratikula szó mit jelent. Igen, a latin szótárban kratis veszőfonadék, ennek a kicsinyített alakja, és én ennyit találtam tudományilag. De hála Istennek a közösségi oldalokon létezik grillásguru, illetve Magyar Grillás Szövetség is. Az összes kezüket összetehetik, hál' Istennek, sikerrel, hogy elkerültük május 9-ét, ami a szokásos évi grillás és mézes kalács majális időpontja volt Lajos Mizsén. Ráadásul már a 16. a sorban. De mivel erről lecsúsztunk, ezért ajánlom a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szekcióját, na ők foglalkoznak grillással. Én meg inkább a történelemmel. A 18.-19. századi főúri étkezésben konfektum vagy kronfrejt néven szerepelhetett, ami egyben kandírozott gyümölcsöt és más apró cukorkaszerű édességeket is jelentett. Nem csak mi használjuk fogtörésre, a görögöknél ez a pastelli, az angoloknál a brittle, Indiában a chiki, Bangladesben a kotkoti. A lapozó folkmagazin.hu szerint 1795 táján megjelent a Magyar Szakácskönyv Komáromban, és ebben már szerepelt a grilliás. Nem terhelném a dietetikusokat azzal, hogy az 1890-es években az egyfőre eső cukorfogyasztás alig harmada volt a fejlettebb nyugat-európai államokénak, és hogy ezt behozzuk gyorsan, bekerült a grillás a lakodalmak menüjébe. Hagyományosan házilag készítették a grillás tortákat, kosár, templom, galamb, őzike, esetleg menyasszony vőlegény mintázatokkal, amiket teljesen értelmetlen volt elkészíteni, hiszen a vőfély által a vacsora után szervírozott tortát az ifjú asszony, talán ismerve a jövőjét, aprólékosan összetöri. Annyira aprólékosan, hogy ahány darabba törik, annyi boldog évet maradnak együtt. Ezért szerepel sok-sok esküvői képen a kalapács. De ez nem igaz. Viszont egy 1891-es szakács könyvben, Zilahi Ágnes jóvoltából már megtalálhatjuk a pörkölt torta receptjét. Mivel úgy kezdődik, hogy egy fél kilónyi porcukrot tegyünk egy egészen tiszta lábasba, ahhoz keverjünk fél kiló igen szép, apróra vágott mandulát. Nagyon jól tudom, hogy mindenki egyrészt a vércukrára, másrészt a pénztárcájára gondol. Szóval egy régi analógiát használva, egyszer volt Budán gyereknap, ami csak a cukorról szólt, tényleg vigyázzanak a csemetékre. Ezen a hétvégén azonban gyakorlatilag mindent szabad. Úgyhogy lássák el sok-sok szeretettel az apróságokat, most ne törődjenek a tanulással, a jegyekkel, az összefirkált, esetleg összetört értékekkel. Tudják, mindenki volt gyerek. És azt is tudja mindenki, hogy jövő héten újra jelentkezik a Jazzy Weekend. Jó egészséget, körhintázást, vattacukrozást kívánok 18 év alatt is. Minden jót!
0: Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják ma 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Ma napközben befelé, vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervíz útját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripul-Rónai utcát a Déli Báb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripul-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benzúr utcát a Ripul-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Paul Anka legendás és nem utolsó sorban andalító dallamával kívánok kellemes pünkösd vasárnapi rádióhallgatást. Indul az éves időutazásunk heti kiruccanása, és már most rögtön a műsor elején szeretnék egy kicsit dicsekedni. Ezen a héten ugyanis volt szerencsém elmenni egy könyv bemutatóra, mégpedig Novai Gábor Mi ez a tánc fiatalok című könyvét mutatta be a sajtónak. Ő ugye a generál, a Hungária, a Dolliról, és manapság pedig a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar legendás zeneszerzője, aki egy gyönyörű kiadvánnyal örvendeztette meg a rajongókat, és megígérem, hogy amint újra lábra tudok állni, várom Novát ide a Jazzy Goldiesba. Bocsánat, aki esetleg lemaradt, én bő két héttel ezelőtt egy szerencsétlen elesésből lábtörést szenvedtem, így aztán most járókerettel szaladgálok, és hát ezt a szaladgálást nagyon-nagyon idézőjelben mondtam. Természetesen Nova legnagyobb sikerét is hamarosan lejátszom, de most nyílik a kalendárium. 1952-ben, ezen a napon, május 24-én Doris Day A Guy is a Guy című dala vezeti a slágerlistákat, de a május 24-e fekete betűkkel is írt a naptárban, nem is egyet, többet. 1974-ben például ekkor hunyt el Duke Ellington, róla már nagyon sokszor meséltem önöknek itt a Goldiesban, de azért egy ekkora volumenű művésznél szerintem nem árt az ismétlés. 1899. április 29-én született Washingtonban. Duke Ellington 8 éves korától vett zongora leckéket, de akkor még jobban vonzotta a baseball. 14 éves volt, amikor profi zongoristák játékának hatására végre felébredt benne a komoly érdeklődés a csodálatos hangszer iránt. Elején a Washington környéki klubokban és kávézókban lépett fel, majd a barátaival alakított zenekarokkal bálokon és követségi partikon zenéltek fehér közönségnek is. Az 50-es évek fősodrának legerősebb áramlatát képezték azok a zenészek, akik a swing korszakban vagy még korábban törtek érre, és mondhatni zenei karizmájukból fakadóan bizony maradandót is alkottak. A big bandek közül ez leginkább Duke Ellington és Count Basie zenekarainak sikerült. Duke Ellington számos filmben szerepelt zenekarával, illetve népszerű filmek sorában csendültek fel a slágerei. Az elmúlt évtizedekben Duke Ellington zenéjét hallgathattuk például a musicalekben, olyan filmekben, mint a Gangsterek klubja, a Gyilkosság az Orient Expressen, a Tágra zárt szemek, a Ryan közlegény megmentése, a Matrix, vagy éppen a 7 év Tibetben. A Duke Ellington orkesztra 102 éve koncertezik világszerte, tavaly például hazánkban is megfordultak. 1986. május 24-e óta nincs közöttünk a legendás színművésznő Dajka Margit, Kossuth díjas kiváló művész, akit ma még szeretnék egy kicsit jobban is bemutatni, és bár nem Goldies és nem is jazz, de legenda, így aztán mindenképpen megemlékezem arról is, hogy 6 évvel ezelőtt, 83 éves korában örökre lehunyta a szemét Tina Turner, többszörös Grammy díjas és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, aki több mint 180 millió eladott lemezével a megtisztelő rock and roll királynője jelzőt kapta. Hát ők már sajnos nincsenek közöttünk, csak felvételeikkel, de Novai Gábor hál a jó Istennek él és virul, így aztán az ő dalával kezdünk, jön a Casino Twist a Hungária előadásában. Aztán Duke Ellingtonra az In a Sentimental Mood című felvételével emlékezünk, és természetesen jön a slágerlista a vezető Doris Day is, A Guy is a Guy. Jó szórakozást kívánok, időutazás indul!

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies. Ebben az évben Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját ünnepli a világ. Június 1-én, így jövő héten a Jazzy Goldies főhőse is ő lesz, terveim szerint, de most jöjjön egy 64 évvel ezelőtti esemény. Kevesebb mint 3 hónappal halála előtt, 1962. május 19-én Marilyn Monroe egyik utolsó nyilvános szereplését teszi John Fitzgerald Kennedy elnök 45. születésnapi ünnepségén, ahol elénekli a Happy Birthday Mr. President című dalt az elnök tiszteletére. A Demokrata Párt adománygyűjtő gálájaként is funkcionáló esemény 10 nappal az elnök tényleges születésnapja előtt tartják a New Yorki Madison Square Garden fedett arénájában, ahol több mint 15 000 vendég vesz részt. Miután Peter Lawford bemutatkozik, amivel könnyedén veszi Marilyn híres késését, végül egy hermelin bundában színpadra lép a művésznő, amit gyorsan levet, hogy felfedje testhez simuló ruháját. Hank Jones jazzzongorista kíséretében lassan, lélegzett elállítóan adja elő a Happy Birthday to You című számot, amelybe egy részlet is beépül a Thanks for the Memory című dal új dalszövegével. Az eseményt Richard Adler Broadway zeneszerző és dalszövegíró rendezi, a koreográfiát pedig Carol Haney készítette, akik mindketten a népszerű Broadway produkciójukról, a Pajama Game-ről ismertek. Később, amikor egy nagy születésnapi tortát kínálnak Kennedynek, az elnök fellépett a színpadra és viccelődött Monroe dalának verziójáról, mondván, idézem, most már visszavonulhatok a politikától, miután ilyen édes, egészséges módon énekelték nekem a boldog születésnapot. Utalva Monroe előadásmódjára, nem utolsó sorban testhez simuló ruhájára és szexszimbólumként betöltött imázsára. A fellépés Monroe egyik utolsó jelentős nyilvános szereplése volt, kevesebb mint 3 hónappal később, 1962. augusztus 4-én elhunyt. Monroe ruhája áttetsző testszínű selyemszövet anyagból készült, 2500 csillogó strass díszítette. A ruha annyira szűk volt, hogy Monroe nehezen tudta felvenni, de semmit sem viselt alatta. Jean-Louis tervezte, Monroe haját Kenneth Battelle, sminkjét pedig Mary Irvine készítette. Monroe-t a rendezvényre elkísérte publicistája Patricia Newcomb és volt apósa Isidore Miller is, akikkel nagyon közeli kapcsolatban maradt. Amikor Monroe végre reflektorfénybe került, Lawford az elkéső Marilyn Monroe-ként mutatta be. Az ikonikus előadáson viselt híres Jean-Louis ruhát több mint 1.260.000 dollárért adják el egy New Yorki aukción 1999-ben. A kanadai milliárdos Jim Pattison ezt követően 2016. november 17-én már egy Los Angeles-i aukción 4,8 millió dollárt ad ezért a bizonyos ruháért, így ez lesz a világ egyik legértékesebb ruhaneműje. Aztán ezt a ruhát 2022-ben Kim Kardashian reality star viseli, mégpedig a Met Gálán. Kardashian 3 hét alatt 7,3 kilogrammot fogyott csak azért, hogy beleférjen ebbe a ruhába. Kardashian az egyetlen ismert személy Monroe-n kívül, akiről tudjuk, hogy viselte a ruhát. Körülbelül 5 percig volt rajta, csak azért, hogy felmenjen a kifutóra azon a hosszú lépcsősoron, majd egy pontos másolatba öltözött, hogy ne terhelje tovább feleslegesen ezt a bizonyos csodálatos, ikonikus 60 éves ruhát. A hírek szerint egyébként így is jelentős kárt okozott benne. Bob Mackie elégedetlen volt, mind Kardashiannal, mind a jelenlegi tulajdonossal, és egy Entertainment Weekly-nek adott interjújában azt mondta, idézem, nagy hibának tartottam, Marilyn egy istennő volt, egy őrült istennő, de istennő. Egyszerűen fantasztikus volt, senki sem hasonlít hozzá, és ezt a ruhát neki tervezték. Senki másnak nem lenne szabad ebben a ruhában szerepelni.
Hát ezt nem tudom, ezt döntsék el önök. Én azért a Jazzy Goldies Facebook oldalára Marilyn Monroe-n mutattam meg ezt a bizonyos ruhát, és ez nem a Jazzy Goldies lenne, ha nem játszanám le a Happy Birthday Mr. President című rövidke dallamot. Itt a Jazzyn most Marilyn Monroe énekel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

Már is folytatódik a Jazzy Goldies itt a Jazzin, és most jöjjön a Chanson egyik legelegánsabb előadója, Yves Montand. Az ő életében semmi sem volt az, aminek látszik. Aki meghallja a nevét, azt gondolhatja, hogy vérbeli francia, ám a valóságban Ivo Livi néven látta meg a napvilágot egy toszkán család harmadik gyermekeként 1921. október 13-án. 2 éves volt, amikor munkás szülei a fasizmus elől Franciaországba menekültek, és Marseille-ben telepedtek le. Ivo 1929-ben kapta meg az állampolgárságot, és ekkor változtatta nevét Yves-re, és a Montand pedig a művész neve lett 1938-tól. 11 éves korától dolgoznia kellett, volt lapkihordó, kazánkovács, fodrás segéd, dokmunkás, és megpróbálkozott a chanson énekléssel is. A II. Világháború után a nagyobb lehetőségekkel kecsegtető Párizsba utazott, itt figyelt fel a tehetséges és meglehetősen jóképű fiatalemberre, Edith Piaf. Mindkét fél részéről szerelem volt első látásra, és Piaf nagylelkűen segítette is mindenben. Állítólag úgy szoktatta le a férfit marseillai akcentusáról, hogy ceruzát tett a fogai közé. Montand később így vallott erről az időszakról. 23 éves voltam, ő volt az első igazi szerelmem. Elhitette velem, hogy Isten vagyok. Tulajdonképpen kapcsolatuk végét is ez jelentette, amikor Montand közel akkora sikereket ért el, mint Piaf, akkor a nő elhagyta. Minden visszatapsolásod közelebb visz ahhoz, hogy megunj, vallotta Piaf, aki nem akarta megvárni, hogy meggyűlöljék egymást, csak szép emlékeket szeretett volna Montandról. A fiatal művész az addigi szokásokkal dacolva öltöny és nyakkendő helyett ingújban állt a színpadra, és gyorsan a közönség kedvence lett. A fordulópontot az 1951-es esztendő hozta el, ekkor rendezte meg első párizsi koncertsorozatát, és ekkor kötött házasságot a híres színésznővel, Simone Signoret. A Frigy nagyot lódított színészi pályafutásán is, 1952-ben elkészült a leghíresebb filmje, a Félelem bére. Franciaország után Amerika filmvásznait is meghódította, akárcsak egy kollegináját, Marilyn Monroe-t. A színésznő, aki ekkoriban Arthur Miller neje volt, úgy nyilatkozott, hogy életében nem találkozott még olyan vonzó férfival, mint Yves Montand, kivéve Marlon Brando-t és talán a férjét. A Signoréval kötött házasság azonban ezt a kalandot is túlélte, egészen a színésznő haláláig kitartottak egymás mellett. Montand számos chansont vitt diadalra. 1957 tavaszán Budapesten is fellépett az Erkel Színházban, elsőként az 56-os forradalom leverése utáni nyugati kulturális bojkot után. 1991 őszén ismét forgatni kezdett, de a filmet már nem tudta befejezni. Szívroham vitt el 70 éves korában. A Pearl temetőben helyezték örök nyugalomra első felesége mellé, szülővárosában pedig szobor is őrzi emlékét. Itt a Jazzy Goldiesban pedig már is meghallgathatunk egy klasszikus felvételt, mégpedig Edith Piaf egykori sikerét, most a chanson mesterétől, Yves Montandtól. Jó szórakozást!

Sinatra után már is folytatódik a Jazzy Goldies itt a 90.9 Jazzin. A következő főhősöm Dajka Margit, annak okán, hogy 1986. május 24-én örökre elaludt. Az Újságmúzeum tavaly májusban írt róla, őket idézem. Arra volt a legkevesebb esély, hogy belőle színésznő legyen. Nagyváradon született, az édesanyja szinte egymaga nevelte, 12 testvérével együtt. Az apja, a jóképű balettmester, ugyanis inkább más szoknyák után rohangált, csak néha napján ment haza. Aztán a kis Margit 10 évesen volt, amikor dolgozni kényszerült, ugyanis ő volt az egyetlen a családban, aki nem kapta el a spanyol nátha járványt. Rikkancsnak állt Nagyváradon. A pici lány egyik esetben egy ismert író figyelmét is felkeltette, aki behívta egy kávézóba beszélgetni. Adi Endre volt az. Később aztán mégis színésznő lett, fiatalon pedig egy másik nyugatossal, Móricz Zsigmonddal lett kapcsolata. Történt, hogy már a Budapesten játszó fiatal Dajka egyre másra rajongói leveleket kapott egy idegentől. Sokáig nem tudta, ki az a szépséges küldeményeket küldő úr, ám egy alkalommal Móricz megjelent a színházban, és ott több könyvét is dedikálta Dajkának is. Csak ekkor az írás alapján döbbent rá, hogy az ismert író a titkos rajongója. Szerelem nem lett belőle, de egy tartós barátság igen. Dajka Margit zseniális színésznő volt. A Szimbádban, vagy éppen a Macskajátékban is Oscar-díjas alakítást nyújtott. Persze a legkevésbé a díjak érdekelték. Dajkáról, bár elismert színésznő volt, mindenki tudta, kerüli a feltűnést, kerüli a sztárságot. Általában busszal vagy villamossal járt, rendszeresen piacon vásárolt, és sokat láthatták az emberek a pesti antikváriumokban olvasgatni. Aztán 1985-ben kiderült, hogy súlyos beteg. Ugyanabban a kórházban ápolták, mint a szintén rákkal küzdő Rutkai Évát. Együtt sírtak a korteremben, vagy éppen együtt nevettek az egész fránya életen. Aztán 1986. május 24-én örökre elaludt Dajka Margit. 78 éves volt. Legendás főhősök, legendás énekesek itt a Jazzy Goldiesban a folytatásban. Hamarosan Szécsi Pál énekel, őt Tony Bennett Diana Krall-lal követi, és a sor végén egy végtelenül helyes, bár talán kevésbé ismert melódiával Korda György is szerepel itt nálunk. Figyeljék a szövegét is a dallamnak. Nagyon jó szórakozást! Csak egy

for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: te szerencsét.
1: Az elmúlt percekben a Jazzy Goldiesban Korta György szerepelt, és ezzel a mai válogatásom a végéhez is ért. Ha tetszett az összeállítás, akkor a jazzy.hu oldalon keressék a Goldiesban.

Oldies archívumát, és ezt a műsort jövő szombaton délelőtt 10-kor újra meghallgathatják. Remélem, szerették a mai muzsikáimat is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Anna hallották. Kellemes pünkösdi vasárnapot, majd hétfőt, és jó étvágyat az ebédhez.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására, 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a VL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundál Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy útat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Hamarosan érkezik egy csapat Ausztriából, mely lendületes, fúvosokkal dúsított koncertjeiről ismert. A már több mint 3 évtizede működő együttes a Hot Pants Road Club nevet viseli. Legközelebb júniusban lépnek majd fel hazájukban egy jótékonysági koncerten. Jön tőlük a Boogie Don't Stop the Boogie. Itt lesz a Kennedy Administration-től a Better Way, Kennedy karizmatikus énekesnő és André Jay cseh születésű billentyűs producer együttműködéséből született a csapat. New Yorkban ismerkedtek össze, s eleinte egy klubban léptek fel együtt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A metroépítés az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység, hiszen a felszíni útvonalak csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Jazzy Lexikon.

0: Don't Trump and Drive.
1: Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Paolo Rusticelli Rómában született. Apukája híres zeneszerző volt, kinek muzsikái rengeteg olasz filmben voltak hallhatóak. Fia kedvence a smooth jazz irányzat lett. Olyan nagy nevekkel dolgozott együtt, mint Miles Davis, Carlos Santana és Herbie Hancock. Paolótól jön a Playa Blanca. Joey Negro brit producer formációjának, a The Sunburst Bandnek harmadik stúdióalbuma 2008-ban látott napvilágot. Erre került fel a Sitting on the Top of the World-dal is, mely egy hasznos üzenetet közvetít. Amikor a csúcson vagy, akkor is próbálj két lábbal a földön maradni, hisz a szerencse, mint tudjuk, forgandó.

0: Kezdi lexikon.
1: A Városmajor utca 44 szám alatt álló villa Barabás Miklós, a hazai Biedermeier festészet legjelentősebb képviselőjének tervei alapján épült. A művész 1835-ben költözött Budapestre. A kor neves alakjairól, többek között Széchenyiről, Vörös Martiról, Táncsicsról, Petőfiről és Aranyról készített portréival vált híressé. Barabás a Városmajor utcában vásárolt szőlőbirtokot 1839-ben, ekkor még csak egy présház és egy pince állt a telken. Egy évvel később épült fel az eredetileg nyári laknak készült, klasszicista stílusú villa. Az épület alatt bor tárolására is alkalmas pincehelységet alakítottak ki. Az árnyas kerttel szegélyezett villa gyakori vendége volt Liszt Ferenc és Bajza József is, akiket Barabás saját készítésű borával látott vendégül. A festő 30 évig élt itt feleségével és 4 gyerekükkel. A városmajori villát és kertjét Basa Péter építész tervei alapján újították fel. A rekonstrukciót 2003-ban Európa Nostra díjjal jutalmazták, az épület jelenleg rendezvényhelyszínként működik. Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon következő blokkjába érkezik egy olasz énekes zongorista, aki már az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárta. 11-ben az előkelő második helyen végzett az azerbajdzsáni duó mögött. Ezúttal a Reality and Fantasy forog majd Rafael Gualazzi-tól. Dan West ausztrál szólzenész modellként is szokott dolgozni. Úgy hívta fel magára a figyelmet, hogy hazája egyik népszerű portáljára feltöltött egy dalt. Később kiadott egy EP-t, majd egy albumot is készített. Ma este épp Londonban fog fellépni. Jön tőle a Julia. Elsőként a Fun Loving Criminals New Yorki alternatív rock zenekartól szól a Couldn't Get It Right. A dal feldolgozás eredetiével a Climax Blues Band brit blues rock csapat jelentkezett még a 70-es években.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budán 1691-ben kitört a pestis járvány. A járvány idején a polgárok esküdtettek, hogy ha a fekete halál elmúlik, hálából egy Szent Háromság szobrot állítanak. A pénz nehezen gyűlt, és a terv megvalósítását csak az 1699-ben megismétlődő járvány tudta felgyorsítani. A Szent Háromság téren található oszlop tetején legfelül a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Galamb képében a Szentlélek látható. A felhőcsomókkal ékesített oszlopot angyalok, a talpazatot pedig Szűz Mária és a pestis ellen oltalmazó szentek szobrai díszítik. Az emlékoszlopon három dombormű látható, az egyiken Dávid király könyörög Istenhez a pestis megszűnéséért, a második a járvány emlékét idézi, a harmadik oszlop építőinek munkáját örökíti meg.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttérte a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Wench to her. G.
1: Ezt a Jazzy Mixet Hadnagy Vilmos készítette. Jazzy. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Vadnagy Vilmos készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több tízezer szurkolót várnak. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Frank Sinatra nagyobbik lánya Nancy már 85 éves, apukája tévésójában mutatkozott be még az 50-es években, a nagy áttörést pedig a 60-as években a These Boots Are Made For Walking dal hozta meg neki. Jön tőle a Kind of a Woman. Luca de Bonaire italo diszkó lemezeken nőtt fel, s talán mondanom sem kell, hogy ez egész eddigi pályáját masszívan befolyásolta. Mark Morrison klasszikus R&B slágerének feldolgozásával érkezik most, ez a Return of the Mac.

0: Jazzy Lexikon. A Széchenyi gyógyfürdő, Bece nevén Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvíz ellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A Count Basic osztrák AC jazz csapat még a 90-es évek elején tűnt fel. Kelly Sa New York-i énekesnő nagyban hozzájárult az együttes eddigi sikereihez. Az Off My Skin lemezen is az ő hangját hallhatjuk. Elsőként jöjjön Frank Sinatra. A What Now My Love dal alapjául egy francia chanson szolgál, mely 61-ben született. Sinatra 5 évvel később jelentkezett a saját verziójával.

0: Jazzy Lexikon.
1: A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban Szénapiacnak és Lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Míg a Kate New Jersey-ben született, s már gyerekkorában elkezdett énekelni és gitározni, DJ-ként is sok munkát vállal, jön tőle a Laredo. Itt lesz Lou Rawls-tól a Singing in the Rain. A háromszoros Grammy-díjas énekes pályája során több mint 60 albumot készített, nagyon sikeres volt, lemezeiből több mint 40 millió példány kelt el. Elsőként a Club de Beluga New Jazz csapattól forog a Glorious Beach Living. A svéd-német származású énekesnő Anna Luka nem csak énekel a felvételen, a dal szövegét is neki köszönhetjük.

0: Yeah.
1: Jazzy Lexikon. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték, két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrs vezértérig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
2: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett 2 portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek, 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikuszordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Kajárik Andrea. Sydneyben alakult a Dojo Cats együttes, mely a 60-as, 70-es évek klasszikus soul hangzását ötvözi modern funky elemekkel. Jön tőlük a Your Love is Turning Right Around. Elsőként Waldeck és Patricia Ferrara előadásában szól a Dating Line, az osztrák producer Bécsben született, pályáját viszont Londonban kezdte, ahová azért érkezett, hogy jogi tanulmányokat folytathasson, ehelyett azonban inkább a helyi klubokat járta. Első demóit is itt készítette.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Szarvasház a régi Tabán kevés megmaradt épületeinek egyike. A Szarvastér egy szám alatt található sarokház helyén írásos dokumentum szerint már 1750 létezett egy aranyszarvashoz címzett kocsma. Ez azonban 1810-ben a nagy tabáni tűzvész alkalmával leégett, 1811-ben építették újjá a jelenlegi formájában Sági Ferenc, az egyetemi nyomda gondnoka számára, aki itt kávéházat nyitott. A kávéház az írók és költők kedvelt találkozó helyévé vált. A két világháború között a ház patikának adott otthont, majd a második világháború után megnyílt Budapest első és sokáig egyetlen vathúst is felszolgáló vendéglője. A Szarvasházon található domborműves tábla az 1810-es években készülhetett, és menekülő szarvasba akaszkodó két vadászkutyát ábrázol.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Madison Westwood Új-Zélandról érkezett Londonba. A zongorista énekesnő kedvenc műfajai a jazz és a blues. 2 évvel ezelőtt jelentkezett bemutatkozó albumával, jön tőle az If I Were a Bell. Bell Uncle Soul francia énekes már 7 albumot készített, első sikerdala egy feldolgozás volt. A Seven Nation Army eredeti még 2003-ban született, s a detroiti White Stripes rock duo volt az előadója.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit a Fővárosi Állat és Növénykert, Magyarország legnagyobb és legrégebbi állatkertje, ami azonnal belopta magát a budapestiek szívébe. Az alapítás gondolata már a reformkorban felmerült, de végül csak az 1860-as években vette kezdetét a megvalósítás. 1865-re sikerült elérni, hogy Pest, szabadkirályi városa közel 18 hektár területet átengedjen a Városligetből. Az állatok beszerzése már jóval a megnyitás előtt megkezdődött. Az alapítás hírére az ország minden pontjáról érkeztek ajándékállatok, akik egy ideig a fűvészkertben laktak. Az állattudomány nagy része azonban vásárlás útján került be az állatkertbe. Érkeztek egzotikus fajok Schönbrunnból is, őket maga Ferenc József ajándékozta a pesti állatkertnek.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean.

Hamarosan érkezik ide a Jazzy Lexikonba az az énekes, akit a brit Frank Sinatraként is emlegettek a 60-as, 70-es években. Egyébként maga Sinatra is elismerően nyilatkozott róla. Az úriember Matt Maroon névre hallgatott, s jön tőle a Music to Watch Girls Go By. Itt lesz David Benoit jazz zongorista is, akit már háromszor jelöltek Grammy-re, s több mint 25 albumával szerepelt a listákon. A Miles After Dark zeneszámot halljuk majd tőle. Elsőként Charlie Winstontól szól az In Your Hands, a brit énekes testvére és zenész eleinte vele muzsikált. Eddigi legsikeresebb albuma 2009-ben megjelent Hobo volt, mellyel vezette a francia albumlistát.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészok levelet.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervező pilótája Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távot.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a

0: Vár téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 ezer rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikuszordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és Veszprém Intercity, Interregio kerülő útvonalon jár. A vasúti jegyeket a volán járatokon is elfogadják. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten helyszínelnek a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kerepesi útot a Barostér és a Hungária körút között. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton kifelé. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Többek között a Hősök tere, valamint a Puskás Aréna környékén jelentős forgalmi korlátozásokra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig alkalmazkodunk ahhoz, hogy éppen hol járunk a naptárban, és hogy milyen ünnep van a környékén. Most a pünkös lesz az, amiről szó lesz, de milyen formában, vagy hogyan közelítetted meg most a budapesti pünköstöt?
2: Azt gondolom, hogy a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik főünnepe az a pünköst, a Szentlélek eljövetelének a napja, a keresztény egyház születésnapja, mondhatjuk így is. Ez egy jóval kevésbé ismert ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Pünköst ünnepét már a Rákosi korszakban is felszámolták, és pünköst hétfőt munkanappá tették, és ezáltal annyira elvilágiasodott az ünnep, hogy hiába lett 1993-tól újra munkaszüneti nap, nagyon vagy sokak számára ez csak egy hosszú hétvégét jelent igazából. De valóban megvoltak pünkösnek is a maga hagyományai, bár a szokásrendje nem volt annyira kidolgozott, mint karácsonynak vagy húsvétnak, de elmondhatjuk, hogy a régi Budapesten is szokás volt a pünkösdi búcsú, a pünkösdölés, illetve a pünkösdi király választás. Ez a régi népszokások közé tartozott. De azt is fontos tudnunk, hogy a pünköst az egy mozgó ünnep. Uh-huh. Tehát nem egy olyan, mint december 24-e karácsony, hiszen a pünköst időpontja mindig a húsvét szombatja utáni 50. napra esik. Maga az elnevezés is abból ered, hiszen a görög Pentekoszté szó jelentése 50. És azért mondjuk, hogy ez a keresztény egyház születésnapja, mert Jézus mennybe menetele után a tanítványok együtt maradtak, és várták a Szentlélek eljövetelét, aki 50 nappal később jött el, szállt le rájuk, és ezért ünnepeljük pünköst vasárnap, illetve pünköst hétfőn, kereszténységnek a harmadik legnagyobb ünnepét. És ha már a Szentlélekről beszélünk, akkor a mai nap arra gondoltam, hogy egy olyan templomról beszéljünk, az első olyan fővárosi templomról, amelyet kifejezetten a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek szenteltek. Ez pedig nem más, mint a 14. kerületben, a Kassai tér 2-es szám alatt található Hermina mezői templom, amelyet 1937-ben szenteltek fel, Petrovász Gyula építészmérnök tervei szerint készült neoromán stílusban, és itt tényleg nagyon-nagyon szép és rendkívül sok formájában látjuk Szentlélek megjelenítését, ami ennek az ünnepnek mindenképpen egy fontos része.
1: Ebben a templomban tehát rengeteg műalkotás van?
2: Így van, nagyon sok szobron, festményen, ablakon és mozaikon is megjelenik a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentlélek különben legtöbbször galamb formájában kerül ábrázolásra, hogyha megnézzük például akár a Szent Háromság téren, a Szent Háromság oszlopot is, annak a tetején látjuk az Atyát, a Fiút, Jézust, és galamb formájában a Szent Lelket. Tehát, hogyha templomokon, műalkotásokon galambot látunk, akkor az legtöbbször a Szent Lélekre utal. A templom főoltára például szintén ábrázolja a Szent Lelket, illetve két imádkozó angyalt is. Továbbá a templom homlokzatán látjuk a Szent Lélek 7 fő ajándékát, mozaik formájában, ezek a következők: bölcsesség, értelem, jó tanács, erősség, tudomány, jámborság és az Úr félelme, illetve a templomnak 85 üvegablaka van, ezt Zsellér Imre üvegfestő alkotta meg, és ezek között is megjelenik például Jézus Krisztus, a Szentlélek 7 ajándéka, már említettek, magyar szentek, és a főváros címere is megjelenik.
1: Ez a templom valahogyan megúszta a második világháborút, vagy érintette, nem érintette, mennyire esett ki?
2: Ez a templom is jelentős károkat szenvedett a világháború alatt, és csak a 70-es évek vége felé sikerült helyreállítani. Templomnak egészen 1987-ig nem volt orgonája, mivel a felszentelésekor háborús események miatt nem volt lehetőség beszerzésére, és ennek a 87-es orgonának az az érdekessége, hogy az esztergomi bazilikából, illetve a budapesti Mátyás templomból is beépítettek egy-két régebbi sípot.
1: A felszentelése tehát megtörtént ennek a templomnak, de közben volt olyan más templom is, amelyet a Szentlélek tiszteletére szenteltek fel?
2: Igen, ilyen például a második kerületi Remetekertvárosi Szentlélek templom.
1: Egy picit visszatérve azért még a Hermina mezői Szentlélek templomhoz és a pünkösthöz.
2: A Hermina mezői Szentlélek templom a búcsúját pünköstkor ünnepli, és ha búcsúra nem is jutunk el, de mindenképp érdemes egyszer ellátogatnunk ide, hiszen tényleg lenyűgöző a templom belső gazdagsága és megtisztítése.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a Pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 Pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy
2: akkor egy érdekes telefonhívásra került sor. Dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt Békásmegyer közelében a Dunaparton. A telefonhívás idejében felesége volt csak otthon, úgyhogy ő fogadta a hívást. A vonal túlsó végén pedig bejelentkeztek a munkások Békásmegyerről, a telekről, egy nagyszerű hírrel, hogy a telkén elkezdett fúrások eredményre vezettek, és feltört a gyógyvíz a mintegy 350 méter mélységben lévő agyagréteg alól, tehát több mint 500 méter mélyről jött föl ez a víz. És ekkor bizonyosodott be, hogy Ember Sándor jogtanácsos jól döntött, azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
2: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdő Főváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet. És hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképpen azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világfürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
2: Így van, számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
2: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyal változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981 szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
2: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteget sikerült feltárni, egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
2: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, még 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagy nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a Telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a Telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött a területen lévő gyógyvízhez, ő pedig Ember Sándor mindenképpen kötötte a zebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyagréteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban Pünkösfürdő történetébe kezdtünk bele, és most folytatódik. Ugye az 1930-as évek környékére kell visszamennünk időben. Dr. Ember Sándor jogtanácsos az, aki ehhez a történethez kötődik, aki egyébként a Magyar Atlétika Klubnak a tagja is volt. Félfüllel hallotta, hogy bizony el fognak adni Békásmegyer közelében a Duna parton néhány telket, ő pedig megvásárolta. Rengeteg régészeti lelet előkerült, illetve Pünköst hétfőn jött a telefon, mert hogy ő erősködött, hogy bizony itt sokat kell fúrni, és jó mélyre kell fúrni, hogy megvan a víz, amelyet ugye egyébként a felesége adott át üzenetként. Így lett Pünköstfürdő. Innen folytatjuk a történetet.
2: A sikeres fúrások és a gyógyvíz felfedezése után elkezdődött az érdemi munka, alig több mint egy év telt el, és készen is állt a pünköstfürdői strand. Ne felejtsük el, hogy a terület akkor még nem volt Budapest része, de a közlekedés már akkor is ugyanolyan jó volt, mint ma, hiszen amikor a strandot megnyitották, akkor már a Margit hídtól körülbelül 25 perc alatt hévvel el lehetett jutni Békásmegyerre, és rendszeres autójárat is közlekedett a békásmegyeri hívállomástól a Pünköstfürdői.
1: Ki volt a strandnak a tervezője? Az, akire így elsőre gondolunk?
2: Hajós Alfréd volt a magyar delfin, ugye az újkori 1896-os olimpia első magyar bajnoka, aki emellett, hogy olimpiai bajnok volt, kiváló építész is volt, és a strand kialakításán túl további terveket is készített. Ezeknek a látványterve fennmaradt ugyan, de végül nem valósult meg. A strand 1935. július 6-án nyílt meg. Nagyon színes élmény beszámoló van a strand megnyitásán. A Nemzeti Újság másnapi száma Kiszállni Pünköstfürdő címmel számolt be erről, és hát a lap is hangsúlyozta, hogy a Pünköst forrás vizéből táplált fürdő vize vetekszik Budapest akármelyik termálfürdőjével, tehát tényleg nagyon jó, kiváló minőségű vizet találtak. A hív vonalán külön vonat is indult az eseményre, ezt is a cikkből tudjuk, és nagyon előkelő közönség látogatta a strand megnyitót.
1: Kik fogadták a vendégeket?
2: A strand bejáratánál Ember Sándor és felesége, a fürdő megálmodói várták a látogatókat, és hogy mennyire más volt akkoriban a hangulat, erről szintén ebből a cikkből találunk egy nagyon pontos leírást. Idézek egy mondatot. A fürdők körül a 831. számú Szent Kristóf cserkészcsapat cserkészei álltak díszőrséget, a tábori oltárnál Weissenberger Richard, Békásmegyer plébánosa mondott misét, Zsámboki Pál csillaghegyi plébános és Ráb Alajos káplán segédletével. Tehát volt ennek egy nagyon szép egyházi háttere, és úgymond megáldották és hivatalosan felszentelték, hogy megnyitották ezt a strandot.
1: Mi mindent tudhatunk meg még ebből a cikkből?
2: Ember Sándor ezt a beruházást egy svájci tőke érdekeltség bevonásával tudta megvalósítani, és ennek a befektetésnek az eredményeként lett ez a sikeres fúrás. Egész pontosan 556 méter mélységből percenként 2000 liternyi víztömeget sikerült felhozni. Ez a víz nagyon gazdag volt szénsavas és kénsavas tartalommal, és 25 fokos volt a víz. Tehát ez volt az a víz, amire a fürdőt tudták építeni.
1: Amikor valaki hirtelen ilyen sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak egy kicsit körülötte. Ráhatott ez?
2: Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez a befektetés egy svájci tőkeérdekeltség bevonásával született meg, ugyanis Ember Sándor egyéb tisztségei mellett a svájci főkonzulátusnak volt a jogtanácsosa, és nyilván ez az emberi kapcsolatrendszer volt az, ami a svájci tőke bevonásához vezetett. Összekötetésének egy másik emléke, egy női aktszobor, Gács György alkotása, a mai napig ott van a strandon, ugyanis Gács repülőtisztként is dolgozott, és innen ismerhette őt Ember Sándor. Tehát tényleg megmozgatta az emberi kapcsolatait ahhoz, hogy ez a fürdő és ennek a díszítése létrejöjjön.
1: Kik voltak még ott a megnyitón?
2: Ott volt maga Hajós Alfréd is, röviden beszámolt az építkezés részleteiről, és arra is kitért, hogy egy új rendszerű öltöző kabin egység jött létre, körülbelül 5000 főnyi közönségre tervezve. Tehát ez már akkor is egy nagyon-nagyon szép szám volt. Emellett jelen volt Franz Kienast, svájci főkonzul is, ő is beszélt, hiszen a fürdő létrejöttéhez fontos volt a svájci tőke bevonása. Őt pedig Petneházi Antal államtitkár követte, aki a fürdő jelentőségét méltatta a megnyitón. A beszédeket követően pedig gongütés hallatszott, megdördült a mozsárágyú, és végül a nemzeti zászló felvonása jelezte a fürdő megnyitását.
1: Milyen volt a fogadtatása, illetve utána hogyan működött a Pünköstfürdő?
2: A nyitást követően a 30-as években a fürdő továbbfejlődött, új medence, új kabinsorok létesültek, és hát szükség is volt mindenre, hiszen egyre népszerűbbé vált ez a fürdő, és ez így van szerintem a mai napig is. A 2000-es évek elején a nagy felújításon esett át a strand, és hát reméljük, hogy idén is megnyit, és sokak örömére sokan mehetünk a Pünköst fürdőbe, Pünkösd napját követően, úgyhogy használjuk, élvezzük a budapesti fürdőkultúra áldásos hatásait.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot. Most a várba fogunk ellátogatni, a vár környékére, az első kerületbe, és a Houdini házat ismerhetik meg. Szerintem a név már mindent elmond, de hogy vajon bent mit találunk, hát erről fog szólni a következő néhány perc. Hova megyünk vissza időben, hiszen a helyszín az már nagyjából megvan, de azért mondjuk-e pontosan.
2: Igen, hát tulajdonképpen, hogy ki is volt Houdini, hogyha már a Houdini házról beszélünk, akkor talán őt is egy picit jobban megismerhetjük, és utána pedig erről a magángyűjteményről, mert ez nem egy állami múzeum, hanem egy magánkezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kezdeményezés. Erről is beszélhetünk. Minden idők legnagyobb szabaduló művészéről van szó. Ő 1874 márciusában született Budapesten, a Terézvárosban, az akkori Rákos Árok utcában, ez ma a Csengeri utca, és ő Weiss Erik néven látta meg a napvilágot. Különben beszéltünk már róla korábban, a születése évfordulója kapcsán. Igen. Zsidó családba született, 4 éves volt a kis Erik, amikor a család kivándorolt az Egyesült Államokba, és Wisconsin állam Appleton nevű városában telepedtek le. Elég rossz anyagi helyzete volt a családnak, így a kisfiú korán dolgozni kényszerült, újságot árult, cipőpucolóként dolgozott, és itt ismerkedett meg egy utazó bűvésszel, bizonyos dr. Lynn mutatványaival. Ezek a mutatványok annyira ámulatba ejtették őt, hogy ekkor kezdett el komolyan érdeklődni a bűvészet iránt. 12 évesen megszökött otthonról, remélve, hogy jobb munkalehetőséget és jobb életet talál magának. Végül eljutott New Yorkba, nyakkendőkészítőként dolgozott, és ekkoriban kiskamaszként olvashatta el élete első bűvésztárgyú könyvét, amelyet Jean-Eugène Robert Houdin életrajza volt. Őt tartjuk a mai napig a modern bűvészet megalapítójának. És annyira nagy hatással volt rá ez a könyv, hogy ekkor vette föl a művész nevét, és a Houdinből egy i betűt tett a végére, és így lett Houdini a francia névből, egy pici változtatással így vette föl a saját művész nevét, és ettől kezdve a kollégájával együtt a Houdini testvérekként léptek fel. Aztán megismerte feleségét, Wilhelmina Beatrice Ránert, akit hamarosan feleségül is vett, és az 1900-as évek elejétől kezdve szenzációs ismertségre tett szert. A szabadság, a szabadulás és a titkok metaforájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget, és idén lesz 100 éve, hogy 1926. október 31-én Detroitban elhunyt. Ez tehát az ő élete dióhéjban.
1: És aztán elmegyünk a Várnegyed legszebb részéhez, dísztér 11-es számú ház földszintjén kapott helyet, tehát a Houdini ház, ahol, ahogy említetted is, ez egy magánkiállítás.
2: Igen, először is maga a lokáció tekintetében, ahogy mondtam korábban, az ő eredeti szülőháza már nem áll, tehát egy új helyszínt kellett ennek találni, és szerintem az ötletgazda és a kezdeményezés nagyon jó helyszínt talált, hiszen a várban rengetegen látogatnak, külföldiek, helyiek egyaránt, és a Houdini neve tényleg szinte mindenkinek ismerős. Cseng, úgyhogy így került a dísztér 11-es szám alá. Maga a kezdeményezés különben Dávid Merlini kezdeményezése volt, ő egy nemzetközileg is elismert magyar szabaduló művész, és ő hozta létre ezt a házat azzal a céllal, hogy itt az ő szülővárosában méltó képpen tudjunk megemlékezni Harry Houdiniről.
1: Mi minden található a múzeumban?
2: Nagyon sok érdekes Houdinihez kapcsolható személyes tárgyat találunk itt, például a család bibliáját, ami nagyon érdekes, hiszen zsidó családba született Harry Houdini, de többi bibliája is volt a családnak. Különböző bilincseket, kulcsokat, ládákat találunk, illetve Houdini életének dokumentumait, és a személyes levelezést is találunk Houdini és több levelező társa között, illetve az Adrien Brody főszereplésével Magyarországon forgatott Houdini című film eredeti kellékei is itt találhatók a múzeumban. Ezen túl, hogyha valaki ellátogat ide, azon felül, hogy megnézzük ezeket a személyes relikviákat, egy igazi interaktív élménnyel leszünk gazdagabbak, hiszen a kiállítás részeként fiatal magyar bűvészek élő showval szórakoztatják a közönséget, különböző szemfényvesztés és trükkök várják a látogatókat, és a végén, a látogatás végén Harry Houdini árnyéka mellett is készíthetünk egy fényképet. Tehát egy igazi, tényleg szórakoztató élményről van szó, interaktív módon idézi meg a szabaduló művészet hangulatát. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk erről a helyről, hogy Houdini egyfajta szellemi szülőházaként várja a látogatókat.
1: Látogassanak el ide is, hogyha tehetik. Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovadban a bennünk élő gyermeket ébresztjük most fel egy picikét, hiszen a gyermeknapok történetéről fogunk beszélgetni május utolsó vasárnapja, ugye? A gyermeknap. Milyen történettel készültél mára?
2: Nagyon érdekes a gyereknapok története, nem olyan vidám és örömteli, mint amilyennek elsőre gondolnánk, mint ahogy most szoktuk ünnepelni. Egészen 1906-ig kell visszamennünk, hiszen ekkor tartottak először gyereknapot a fővárosban, és hát tényleg, hogyha időgép segítségével visszamehetnénk, akkor azt láthatnánk, ahogy mondtam, nem egy örömteli akció, hanem ez egy segélyakció volt annak idején az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de ezt egy olyan népünnepé kísérte, amely a korabeli beszámolók szerint tényleg a társadalom minden rétegét megmozgatta. Adománygyűjtő persejek mellett hölgyek a legelőkelőbb családokból is részt vettek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és nagyon-nagyon sok ember adakozott jókedvűen is, tényleg szívből. Hogy mindezt mi előzte meg, nagyon fontos megemlítenünk, hogy az intézményes állami gyerekvédelem az 1901-es Széll Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. Ez a törvény nemzetközi összehasonlításban is nagyon korán, többek között már arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottnak nyilvánított 7 éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata. Tehát itt már ezek a nehezebb sorsú gyermekek bekerültek a látókörbe, és ekkor már el is indult valami, hiszen 1906-ban, ugye 5 évvel később megalakult a gyermekek jólétének előmozdítására hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga.
1: Ez kihez kötődik?
2: Gróf Edelsheim Gyulai Lipót vezetésével történt mindaz, aki nem csak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert alakja volt. A Liga pillanatok alatt beágyazódott a társadalomba olyannyira, hogy ők voltak azok, akik 1906. május 26-ára pont ugyanarra napra esett, mint idén, gyermeknapot, másnapra pedig 27-ére gyermek ünnepet szerveztek. És ahogy mondtam korábban is, a város forgalmasabb pontjain gyűjtőpontokat alakítottak ki, ahol az előkelő hölgyek várták az adományokat. És mellettük sikerült megnyerni a művészvilág tagjait is, akik színházi előadásokat szerveztek, kabaréktól egészen operaházi díszelőadásig mindenféle szórakoztató programmal készültek, hogy egy nevet említsünk, Fedák Sári például kabaré előadással lépett fel.
1: Azt említetted, hogy a város forgalmas pontjain voltak ilyen gyűjtőpontok. Na de volt olyan helyszín, ami kifejezetten fontos helyszíne volt?
2: Igen, például a Városligeti Vósliban rengeteg program várta, ez szerintem olyan lehetett, mint manapsága a gyermeknap, úgyhogy ez megmaradt. Idézek például egy 1906. május 22-i számból, az Újság című lapból, itt ugye még csak előre harangozza azt, hogy mi is fog történni a gyereknapon, idézem, érdekes műsor lesz a gyereknapon a Beketov cirkuszban, az állatkert délután nagy népünnepet rendez, sok tréfás mulatsággal, érdekes látnivalóval. Este Ős Budavárában lesz monstre díszünnep. Délután gyermekünnep gyermekkocsi korzóval, melynek győztesei aranyérem jutalomban részesülnek. Az est legbájosabb jelenete a gyermek szépségverseny lesz, melynek zsűriében előkelő művészek és művésznők foglalnak helyet.
1: Kiha, ez is egy érdekes téma lehet, bizony, a gyermek szépségverseny. Na, hát lehet, hogy lesz majd ilyen. Na de nézzük, hogy hogyan alakult tovább ez a szokás.
2: Ez a szokás aztán a következő években is megmaradt. A dátum az sokszor változott, de mindig a tavaszi hónapokra esett, áprilisra vagy májusra a gyermeknapnak az ünnepsége. Itt az adományozás fontossága ezek után is megmaradt, hiszen a boldog békeidők után jött ugye az első világháború, jöttek a forradalmak, jött a trianoni békeszerződés és a 20-as évek gazdasági válságának az időszaka, és éppen ezért az Országos Gyermekvédő Liga nagyon-nagyon sok nélkülöző gyermeken segített ebben az időben, amikor az emberek legnagyobb része szintén nélkülözött. És emellett tényleg a város és az ország vezetői is kiálltak az ügy mellett, nem csak erkölcsileg, hanem anyagi támogatásokat is adták az ügyhöz. Évről évre megmozdult a város ezekre a gyűjtőakciókra, de azt olvassuk például, hogy 1938-ban már 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédő Liga főváros szerte, és itt is a politikai vezetők, közjogi méltóságok feleségei mindig jelen voltak, abszolút aktív szerepvállalásban voltak érintettek, színészek, színésznők is felhasználták a hírnevüket a nemes cél érdekében, és ott ültek az egy-egy színház épülete előtt elhelyezett asztaloknál.
1: Ezek a gyermeknapi rendezvények, vagy kétnapos események, ezek meddig tartottak?
2: 1943-ban volt az utolsó, ilyen értelemben hagyományosnak vett gyermeknap. A gyűjtés a híradásuk szerint zuhogó májusi esőben történt, és hát mondhatjuk azt, hogy így búcsúzott Budapest a háború előtti világtól, a háború előtti világ gyermeknapjaitól. A háború után pár évig még felelevenítették ezt a szokást, de 1950-től végérvényesen feledésbe merült az adománygyűjtő jellege ennek a napnak, és bár a mai napig is ünnepeljük a gyermekeket május utolsó vasárnapján, itt már inkább csak ez a vidám, vicces fele maradt meg. Hát lehet, hogy nem lenne rossz ötlet feléleszteni azt az eredeti hagyományt is, amikor tényleg gondolunk a nehezebb sorsú gyerekekre is, akár adománnyal, vagy társadalmi szerepvállalással picit feléjük fordulunk, rájuk is gondolunk.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 ezer rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten helyszínelnek a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kerepesi útot a Barostér és a Hungária körút között. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton kifelé. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Többek között a Hősök tere, valamint a Puskás Aréna környékén jelentős forgalmi korlátozásokra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: Ez a Dr. Jazzy, köszöntöm hallgatóinkat, én Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Mikola Péter, jelenlét tréner, az Orkamesék írója, előadó művész, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ahogy jöttem ide a rádióba, pont azon gondolkodtam, hogy milyen régóta ismerjük már egymást, és hogy a jelenlét tréning kapcsán hányszor meg hányszor beszélgettünk, és hogy ez egy kimeríthetetlen téma, az egész emberi lét áthatja, minden percünket áthatja a jelenlét, vagy annak a hiánya. Meg azon is gondolkodtam, hogy az orkamesék még egész kicsik voltak a gyerekeim, amikor kaptam tőled mesekönyveket, és valamelyik nap a Facebook feldobta, hogy a Covid idején én abból olvastam föl, és hogy mennyire sok visszajelzés jött arra, hogy ezek a tanító mesék mennyire fontosak még a felnőtteknek is egy pillanatra elgondolkodni, hogy tudtam én ezt így, ahogy a mesében ez meg van írva, tudtam én ezt, vagy csak most rakom össze fejben. Szóval örülök, hogy újra itt vagy, és egyébként megint jelenlét tréning kapcsán találkozunk, hiszen bár nehéz már elcsípni téged jelenlét tréningekre, de azok a szerencsések, akiknek ez sikerül, azok utána azt gondolom, hogy megújulva tudnak egy új szakaszt kezdeni az életükben.
2: Igen, hát a visszajelzés az, hogy átalakulnak a viszonyaik, mert a jelenlét tréning finomra hangolás, és az ember finomra hangoltan, amikor a legszebb énje kezd működni szavakon túl, a sokkal jobban tud működni. Tehát volt olyan, aki ilyen távolságtartó hideg volt, egy pszichológus, aki mondta, hogy igen, ezt ő is érzi, és volt egy pár tréningen, és azt mondja, hogy képzeld el, azóta azt mondják a klienseim, hogy olyan jó a közelembe, olyan megnyugtató, biztató, erőt adó. Tehát az, hogy ez mi jön a személyiségedből, az fölhangolja azt, hogy milyen hatással vagy a többiekre, és hogy állnak hozzád. Tehát előhangolja, hogy mennyire együttműködőek velem az emberek.
1: Ami nekem most nagyon erős gondolatom, sőt érzésem a jelenléttel kapcsolatban, mi van amikor nem vagyunk jelen? És azért nem vagyunk jelen, mert nem akarunk jelen lenni. Közben pedig, bár pszichológus az illető, vagy épp tanár, vagy fizikai munkával foglalkozik, vagy nyugdíjas, tök mindegy, tehát kénytelen jelen lenni, hiszen kapcsolódik másokkal, és mindennapi szituációkban van, de ő mégis azt érzi, hogy nekem sok én nem akarok jelen lenni. Erről beszélgessünk elsőként.
2: Hát, ha valaki nem akar jelen lenni, ahogy a kémiával magyarázzam a dolgot, ha nincs szabad vegyérték, nem lehet kapcsolódni. Tehát ahhoz, hogy működjek a világ felé, működjek az emberek felé, ahhoz kellenek vegyértékek. És az sem mindegy, hogy a vegyérték pozitív vagy negatív. Tehát aki nem tud kapcsolódni, annak fontos, hogy olyan állapotba hozza magát, hogy visszajöjjenek ezek a nyitottságok, mert különben elzárja magát, és determinálja a rossz sorsát. Mert akihez nem lehet kapcsolódni, ezzel nem lehet működni. Akkor érzem jól magam, hogyha pozitív visszajelzéseket kapok a világtól, akkor érzem jól magam, hogyha hozzáteszek a világhoz, akkor érzem jól magam, ha szeretek élni, de ha nem kapcsolódok, nem tudom magam jól érezni, nem szeretem a világot, és aki nem szereti a világot, az érezhető a világ felé, és nem is keresik a társaságát. Ez egy zsákutca. Ezt rendbe kell tenni, mert ez egy lefele vívő lejtő, ha nincs kapcsolódás.
1: Ennyire gyakorlott trénerként, tényleg nagyon régóta foglalkozol már emberekkel, azt te meg tudod-e állapítani, akár elsőre, akár már sokadik perc után, vagy gyakorlatok után, hogy valaki, aki a csoportban van, azért nem szeret jelen lenni, mert ő szomorú, mert ő neki van valami régi, feldolgozatlan traumája, vagy ő dühös, vagy ő tulajdonképpen nem látja az értelmét a dolgoknak, vagy ő tulajdonképpen nagyon vágyakozna, csak fogalma sincs, hogy mondjuk 55 évesen, most mondtam egy számot, hogyan lehetne elkezdeni ezt a kapcsolódást?
2: Az az igazság, hogy én nem keresem az okokat.
1: De leveszed, ugye?
2: Érezni lehet valamennyire, de az én módszerem arról szól, hogy játékkal feloldjuk a komfortzónát, a megszokást. Olyan egyszerű játékokba csalom bele a résztvevőket, ahol a gyereki énjük kezd el működni. Nagyon egyszerű játékok vannak, és 5-10 perc után már mindenki nevetgél, meg kapcsolódik a másikhoz, mert annyira vicces, kedves játékok vannak. És amikor kimozdítja az ember a résztvevőket a komfortzónából, akkor elkezdünk mélyebbre menni. Természetesen van, aki ez a úgyis megbántalak, meg velem úgyse lehet kijönni, és ilyenkor például a gyakorlatokban vannak olyanok, amik ilyen lélekszimogató gyakorlatok. Ugye van egy dalom, az a refrénje, hogy légy szíves, ne legyél szívtelen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy de szívtelen leszek. Tehát ha az, aki dühös, vagy traumatizált, vagy sértett, de megértést, támogatást, és szeretetet tapasztal, lés lesz ezen a szerepen, nem tudja annyira játszani, és elkezdi azt érezni, hogy hú, ez nekem jó. Hát ezt én miért nem így csinálom? Természetesen azért ez egy erős rögzülés, de a tréningen a gyakorlatok oldanak, mert játék van, mert összehangolódás van, mert figyelem van, mert játékos önmegvalósítás van, a legtöbbször úgy, hogy nincs is beszéd.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Mikola Péter jelenlét trénerrel. Várjuk vissza önöket.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Mikola Péter, a Zorka mesék írója, előadó művész, jelenlét tréner. Egy játékot említs kérlek a rengeteg közül, amikor például mondjuk valakinek ezt a dühös elszigetelődését jól lehet oldani.
2: Van egy olyan, az egyik kezdőjáték, hogy az a lényeg, hogy valamivé kell válni, egy érzéssé kell válni, és akkor az van, hogy te egy fagyott lélek, vagy kiszáradt lélek, és a másik, aki veled szemben ül, ő fölmelegít, vagy a szárazságodat oldja. Ezt úgy lehet, hogy ő közben ilyen melegséget, tavaszi szél, könnyedség, figyelem, szeretetet kezd el működtetni a személyiségében. És a másiknak nincs semmi dolga, csak figyelni. És egy idő után ez a dolog elkezd lazulni. Úgy is tudnám mondani, az egy későbbi gyakorlat, a haragszelidítés. Ugye, hogyha a haragot vegyük egy gőzölgő forró valaminek, ha a haragra haraggal válaszolunk, akkor abból gőz lesz. De ha hideg vizet öntünk hozzá, akkor rögtön langyosabb lesz. Uh-huh. Tehát, hogy lehet érzéssel, akár szavakon túl, csak azzal, hogy megnyugtató a jelenlétem, lecsendesíteni a haragot, vagy felmelegíteni a kiszáradt életet, vagy a megfagyott lelket, mert ha beteszel a mikrohullámú sütőbe egy jégkockát, akkor az elkezd olvadni. Ha oda viszed a kályha mellé, elkezd olvadni. Most az emberrel is így van, csak kell hozzá a türelem, meg a ráhangoltság, meg a természetesség, mert sokszor, ha ezt túlcsináltnak érzi az ember, akkor ellenáll.
1: Hogyne? Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy ez azért egy vékony jég, mert sokan már arra alakították ki az egész életüket, hogy ezt a mintát működtetik, hogy ők dühösek és nem kapcsolódnak, szomorúak és nem kapcsolódnak, unatkoznak és nem kapcsolódnak, és akkor mindent így működtetnek. Ebbe be idézőjelbe szivárogni valami fénnyel, valami melegséggel, az nagy feladat.
2: Hát hagyd mondjak egy egyszerű példát. Szoktam az ilyen esetekben mondani, hogy szorítsd ökölbe a kezed, és a másik meg próbálja kinyitni. Minél inkább próbálja kinyitni, annál jobban szorít. Uh-huh. És azt mondom, na most kezd el simogatni itt a felkarján. És kinyílik az ökölbe szorított kéz. Attól függ, hogy közelítek felé. Nem elvárással, hanem adással. Egyébként a kommunikációnak az egyik titka, hogy két adófél jól működik. Ahol két kapó van, ott nem jól működik. És hogy az adás az most céltudatos, vagy természetes. Ezek megint olyan árnyalatok, olyan nüanszok, egyébként az egész tréning is a nüanszokról szól. Hogy egy nüansz hogy változtatja meg az együttműködés, az összehangolódás, a lelki és együttműködő érintésnek a minőségét.
1: Péter, mondhatom azt, hogy elképzelhető, hogy egy mondat, amit sose hallottam, pedig mindig akartam volna, de nem tudtam, hogy ezt a mondatot akartam hallani. Egy érintés, amit nem ismertem, pedig vágytam rá, és most jövök rá, hogy én erre az érintésre vágytam. Erről szól a tréning?
2: Arról szól, hogy mindenki fölhangolja magát arra a minőségre, ahol legjobban tud működni. De ha van mondjuk egy ilyen tüskeböki, és kedvesen ránézel, és hozzáérsz egy finoman, és azt mondod, jó veled. Hát ez még akkor is, hogyha csak úgy kimondod ezt a szót, akkor érzed, hogy ott valami történt.
1: Ezt most én is érzem. Pedig egy teljesen más szituációban vagyunk. Ez a mondat, hogy jó veled, én állítom neked, hogy ez egy varázsmondat.
2: Ez pontosan így van. Na most a tréningen sok olyan játék van, amikor ezt működtetjük. Hát össze kell kapcsolódni. Olyan feladatok vannak, minden játékon keresztül, de nem direkt játékok, hanem nagyon egyszerű ilyen finomra hangolt játékok, ahol emberek, lelkek, személyiségek kapcsolódnak. És miközben kapcsolódik, anélkül, hogy beszélne, tehát nem a tudatos én irányítja a dolgokat, akkor ilyen ölelés, vagy ilyen, mintha sétálnál az erdőbe és rugdosnád a zavart,
1: Tehát ilyen ösztönös dolgok jönnek elő?
2: Igen, nagyon, mert hogy nem a tudat működteti.
1: Lekapcsoljuk a kontrollt.
2: Így, lekapcsoljuk a kontrollt, és a tudatalatti kezd el kapcsolódni, és amikor két tudatalatti összekapcsolódik, az egy olyan szokatlan érzés annak, aki csak a tudatos világban él. Pedig ezek a magasabb minőségek, hát csak gondoljunk a zene, az ez, kérem szépen. Mm-hmm. Amikor olvasok, és bennem megtörténik a dolog, akkor is a tudattalanom kerül jelenlét kapcsolatba a gondolattal, a történésre, vagy a színház. Tehát egy magasabb minőség, vagy csak leülök egy erdős részen egy padra, és hagyom, hogy hasson rám a természet. Nem a tudatommal, csak hagyom, hogy hasson rám. Lehet úgy kommunikálni, ez a hagyom, hogy legyen. Működtetem magam úgy, amilyen szeretek lenni, és hagyom, hogy legyen, ami történik velem. Ez egy sokkal természetesebb, gördülékenyebb emberi működés, és kevésbé ez a céltudatosság és racionalitás, mindennek megvan az oka, és a megszokás, és a bizonyos félelmek, vagy bizonyos célok kezdik el működtetni az életemet. Ami lehet, de hát ismerünk olyan embereket, akiknek a természetessége varázsol. És nekik is vannak céljaik. Csak nem a cél működteti az embert, hanem az emberi minőség működteti őt, és vezet el a céljához.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Mikola Péter, előadó művész, az Orka mesék írója, jelenlét tréner.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Jazzy. Együtt vagyunk. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával is.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Mikola Péter előadó művésszel, jelenlét trénerrel. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik véglet, amit most említettem, amikor valaki nagyon nem akar jelen lenni. Nézzük meg a másikat, amikor valaki nagyon jelen akar lenni, nagyon hatást akar gyakorolni, nagyon érezni akarja, hogy az ő jelenléte az mozgat dolgokat, vagy másokra erőteljes benyomásokat tesz. És még az sem zavarja, hogyha ez esetleg egy kicsit torz, vagy nem feltétlenül esik jól a többieknek.
2: Ha nem természetes, nem hiteles. Ha nem hiteles, ugye például az, aki nagyon akar hatni, az olyan, mint amikor valaki humoros vagy humoroskodó. Okos vagy okoskodó. Teljesen mást ér el. Van egy énekesnő, aki áldozat szerepbe tűnik föl mindig. Elvesztette azt, amitől működik az előadó művészet. És vannak olyan emberek, akik kiállnak, és valahogy egy olyan vonzása van, hogy keresem a társaságát, vagy a társasága marasztal engem. Azt érzem, hogy vele jó. És aki nagyon csináltan akar valamilyen lenni, az soha nem éri el azt a hatást. Ott mindig lehet érezni, hogy ez nem őszinte, ez csinált, ez hatásvadász. Többször elmondtam már neked ezt a példát, most is hagyj hozakodjak elő. Volt a tréningen egy futballista, és mindig ezt a nyegle, ilyen öndicsérő, magány, focis stílust hozta, és mindig jött oda. Jó voltam, tanár úr? Mondtam, nem, sok voltál. Jó voltam, tanár úr? Nem, sok voltál. És amikor letelt a kurzus, akkor oda megvárt, és azt mondta, hogy köszönöm, tanár úr, mert most már azt mondják az öltözőbe, hogy nem sutyó vagyok, hanem sármos. És csak annyi történt, hogy megtanulta másképp használni a férfi minőségét. Hogy nem kellett neki feltűnősködni. Egy csöndnek sokszor nagyobb ereje van, mint ha valaki feltűnősködik. A csönd az nem a beszéd hiánya. A csöndnek üzenete van, és tartalma van. Egy mondat is lehet karizmatikus. Nem a hatásvadászat, ami az én felfogásom szerint működteti a személyiséget, hanem az önazonos jelenlét.
1: Most, hogy ez a szó elhangzott tőled, hogy karizma, egy csomó gondolat elindult bennem, hogy amikor én karizmatikus embereket hallottam, vagy hallok beszélni, és ez lehet egy tudós, vagy lehet egy politikus, vagy lehet egy állatokkal foglalkozó, vagy bárkit lehetne mondani, akkor valahogy mindig olyan érzésem van, hogy ez az ember lehet, hogy 100 éves, és mégis annyira fiatalosnak tűnik az elméje. Attól, ahogy az a karizma árad belőle, mint hogyha egyfajta kortalanság lenne.
2: Igen, az emberi minőségben van egy ilyen energia, ami a szelíd erőt mutatja. Vannak karizmatikus emberek, akik erőből karizmatikusak, de más a végeredmény, mint annak, aki szelíd. Hát csak gondoljunk a Bálint gazdára. Nem volt egy hangos ember, de mindenki szerette, vagy tudta, vagy ha gondolunk az Endre Juditra, vagy a Kepes Andrásra, vagy gondoljunk a színészek közül a Ray Fiennesra. Nincs benne semmi erőszakosság, és oda kell figyelni rá.
1: Most karizmatikus embereket említettél, de azért nagyon sokszor előfordul, hogy valaki azért nem tud kibontakozni, mert egyszerűen nem tanította meg rá senki, hogy hogyan mutassa meg a fényét.
2: Ebben igazad van, és sőt, a világ sokszor az elfolytást erősíti, mert biztonsági játékot játszik az ember, megtanulja, hogy mit csináljon, mit ne csinálja, és inkább azt mondják a gyerekre is, amikor valamit nagyon természetesen működtet, hogy tanulj megviselkedni, ezt ne csináld. Rossz a minta. Tehát, hogy meg kell tanulni azt, hogy tudok én önazonosan úgy működni, amilyen szeretek lenni, úgy, hogy más érdekeit ne sértsem. Hogy ne bántsak mást. Mondok egy példát. Ott van egy csomó alapanyaga a főzéshez. Van, aki nem tudja, mit kezdjen vele. A séf pedig fantasztikus étkeket tud belőle készíteni. De a sminkes, hát aki nem tud sminkelni, elronthatja a kinézetét. De ha valaki ért hozzá, az egy olyan smink lesz, ami oda csalja a tekintetet. Nincs ez másként a személyiségvarázssal, a személyiséggel is. Vagy valaki tud énekelni, de ha megtanul énekelni, akkor más lesz a hangképzés, és sokkal több mindent tud kifejezni. Tehát fontos lenne az, hogy a személyiségünk működését, jól működtetését megtanuljuk.
1: Ennél a témán elmaradva egy kicsit szeretném behozni a beszélgetésünk terébe az egyik legkarizmatikusabb írót, aki kortárs írót, akit szeretek időnként újraolvasni. Őt úgy hívják, hogy Marianne Williamson, és van egy nagyon-nagyon ismert idézete, azért is szeretném most ide kapcsolni, mert szerintem nagyon illeszkedik. A legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk. A legmélyebb félelmünk az, hogy végtelenül erősek vagyunk. Nem a sötétségünk, hanem a fényünk az, ami a legjobban megrémít minket.
2: Hát igazából. Tapasztaljuk a mindennapokban, hogy milyen sokan akarnak erőt mutatni. Pedig az ereje nem az, amit erőnek gondol. Hány olyan kommunikáció van üzletben, vagy orvosnál, vagy ismerkedésnél, baráti körben, amikor valaki dominálni akar. És az igazi domináns működés az nem a fitoktatásban van. Aki erőt akar mutatni, az egyfajta félelemből mutatja az erőt, mert akkor érzi magát biztonságban, ha erőt mutat.
1: Hamarosan folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Mikola Péter, jelenlét tréner. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Jazzy.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Mikola Péter, jelenlét tréner. Nagyon régóta foglalkozol már ugye a jelenlét kérdésével is, nem csak emberekkel, de a jelenlét kérdésével is. És most egy olyan csoportot, vagy korcsoportot szeretnék megjeleníteni, aki számára ez még a maga természetességében van jelen, ugye a gyerekek. 1000 éve lépsz fel gyerekműsorral. Nagyon-nagyon sok óvodással, kisiskolással találkoztál. A gyerekeknél azért már vannak elfolytások, egészen kicsi korban. És én úgy gondolom, hogy ennek hátterében állhat a családi minta, a különböző torzítások, a kortárs csoport ráhatása, ugye a moralitás, ahogyan Piaget, a francia gyermek lélektannal foglalkozó tudós is mondta, hogy egészen kicsi korban, 3-5 éves korban már megjelenik a moralitásnak a csírája, amikor a gyerek mindent elfogad a felnőttől, amit az mond. Amikor gyerekekkel dolgozol, akkor hogyan tudod őket ellazítani? Mert én úgy képzelem, hogy bár ők önfeledten játszanak, mégis befeszülhetnek.
2: Ebben nagyon igazad van, és ez nagyot változott.
1: Az elmúlt évek alatt?
2: Hát ezt én 41 éve játszom.
1: Azt a mindenit.
2: És ma például Kecskeméten volt 2 előadásom, és mind a 2 előadásom volt 4-5 gyerek, aki tüntetően nem játszott. Még a többi 100 igen. Nem azért nem játszott, mert a gyereknek nem jó játszani. Az egyik az, hogy különbözni akart. A másik, hogy a játékban ő...
1: Nyerni akart?
2: Bizonytalanságot érzett.
1: Aha.
2: Nem adhatja ki magát. Aha. Nem lehet felszabadult.
1: Ennyi idősen ezt már érzi?
2: 5 évesek. Uh-huh. És érdekes, tehát ha sokszor van, hogy valaki durcizik, vagy direkt más csinál. És oda megyek közel hozzá, rámosolgok, vagy hozzáérek, és akkor olyan, mintha ezt a gátat föloldottuk volna. Tehát megint ez a simogatás, szelidítés. És a mai gyerekek sajnos kevésbé vannak érzelmi kommunikációban társaikkal, a szüleikkel, inkább telefon és a videójáték működteti őket, nem az együttműködés, és az az érzelmi biztonság, az a simogatás, az kevésbé van jelen az életükben, pedig ebben a korban a legnagyobb szükség lenne arra, hogy támogatóak legyenek a környezetében, azt mondják, jó, hogy ilyen vagy, gyere! Csináljuk, jaj, de jól csináltad, és segítek, hogy jól csinálja. Tehát valahogy ez a személyesség, ez az érintés, ez a bizalom, ez az ölelő együtt, ez kezd háttérbe szorulni, és átveszik a szerepet a gépek, meg az elvárások. Hát már a gyerekek annyiféle külön órára járnak, meg annyi mindent tanulnak, hogy eltűnik a gyerekkoruk. Tehát a mi időnkben mi vége volt az iskolának, és mentünk a grundra focizni, meg pingpongozni, meg mindent játszani. Most ezt nem látni. Az iskolás gyerekek már nem grundoznak, vagy nem.
1: Sajnos ez így van. Ez így van. Vagy most például mondok egy példát. Elment a kisebbik fiam erdei táborba, ez ugye egy iskolai program minden évben. Lefotóztuk az indulás előtt őket a déli pályaudvaron. Nem beszélgettek, hanem egy körbe álltak, és mindenki a körben ugyanazt a játékot játszotta egy géppel. Az nagyon megrendítő volt.
2: Hát képzeld el, hogy a tréningen az egyik ilyen játék, hogy ott ül 10-15-20 ember, akik nem ismerik egymást. Mondjuk a negyedik játék, már előtte vannak ilyen huncutba melegítések, és azt kell mondani, hogy én azt szeretem benned. Most ez hogy lehet? Hát hiszen nem is ismeri.
1: Igen.
2: Úgyhogy ráhangolódik. Tehát nem aggyal kezdi elvizsgázni, hanem érezni. Én azt szeretem benned, hogy te vállalod önmagad. Én azt szeretem benned, hogy szerény vagy. És egy csomó olyan dolgot mondanak, ami csak a ráérzésből derül ki.
1: És betalál?
2: És betalál.
1: Ezt elég nehéz egyébként így elképzelni első hallásra.
2: Nehéz, de az a tapasztalat, mivel ennek van egy bevezető előjátéka, tehát kikapcsolom a kontrollt, és bekapcsolom az érzést. A játékkal bekapcsolom a bizalmat. És akkor ez a bizalom és az érzés egy más dimenzióba helyezi a figyelmet, meg az együttet.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra. Nekem rögtön az jut eszembe, és ez nyilván az én elakadásom, de szerintem másnak is eszébe juthat, hogy egy ilyen nagyon biztonságos közegben ő akkor képes működtetni az ösztöneit, az érzéseit, megnyílik, lehet, hogy már évek óta nem nyílt meg senkinek, majd pedig elköszönnek egymástól, kilép a zord és támadó világba, amihez hozzászokott, és ott ő már nem nyithatja meg magát, mert akkor ő sérülni fog.
2: Nagyon jó, amit mondasz, hogy jellemző, hogy a tréning után az egy ilyen húszárnyaltunk meg, hogy más lett a világ, másképp szólnak hozzánk, másképp viszonyulnak hozzánk, de utána vissza tud zuhanni a komfortzónába. Tehát én azt szoktam mondani, hogy tessék gyakorolni, mert gyakorlással válik ez készségé, és mivel hogy milyen szeretsz lenni, ugye ez az egyik lényege, hogy írd fel azt az 5-6-8 dolgot, ami benned szerethető. Reggel fogmosás előtt vagy út közben olvasd el, és gondold végig, hangold föl magad arra a minőségre, amilyen szeretsz lenni. Ha így kezdődik a napod, esélyesebb, hogy erre fog reagálni a környezet. Vagy, amiket a tréningen csináltunk, csináld meg játszásiból ismerőseiddel. Uh-huh. Játszd el. Uh-huh. Hogy próbáld fölhangolni. Tanítottam a Gessler Dorottyánál és a Jaksics Katinál a modelliskolába, és az volt a feladat a modelleknek, hogy 10 embernek csaljanak mosolyt az arcára úgy, hogy meg se szólalnak. És jöttek vissza, hogy hát ez nem igaz. Hát ez milyen jó. Tehát tényleg ez így működik? Persze, hogy működik. Tehát, hogy az emberi minőségem az kivált valamit a másikból. Ha befele forduló vagyok, ha undok vagyok, ha gátlásos vagyok, akkor az a minőség fog kiváltani reakciókat, interakcióba vagyunk, kölcsönhatásban. Ezért fontos, hogy jól működjek, mert ha jól működöm, akkor jó reakciókat váltok ki. Ha rosszul működök, akkor rossz reakciókat váltok ki.
1: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit, Mikola Péter jelenlét trénerrel.
0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzy vendége Mikola Péter, előadó művész, a Zorka mesék írója, jelenlét tréner. Az a tapasztalatom, hogy egy-egy tréningre, workshopra, ami ilyen lelki átalakulásokban is nagyon sokat segít, meg szokott jelenni két véglet. Az egyik, aki nagyon-nagyon megsérült, mondjuk így, és nagyon nem tud kapcsolódni, és ezen szeretne változtatni, de nem tudja, hogy most akkor ő jelentkezzen, ne jelentkezzen, mi lesz ott vele, és akkor lehet, hogy eltelik 2-3 időpont is, mire végre rábeszéli magát. A másik véglet, aki idézőjelben gyógyulni jár az ilyen tréningekre, de valójában ő sosem fog meggyógyulni, mert nem akar igazán meggyógyulni, inkább azt mondanám, hogy ő azt a fantasztikus energiát akarja megenni, nem tudom másként fogalmazni, hogy egy-két hétig jól legyen abból, amit ott megnyitnak az emberek ebben a biztonságos közegben, jól lakik vele, és aztán keresi a következő tréninget, ahol megint ehet idézőjelben.
2: Igen, hát vannak ilyenek.
1: Ezt hogy lehet jól kezelni?
2: Nekem az a dolgom, hogy a tréningen, a játékokkal rávezessem a résztvevőket, hogy hogyan tudják jól működtetni az érzés kommunikációjukat.
1: És hogyha a többiek elszigetelődnek tőle?
2: Akkor úgy járt, de az a jellemző, volt egy férfi, az egy ismert valakinek a képzésén volt egy ilyen nap, amikor én csináltam neki segítséget a trénerének, és ez folyton produkálta magát. És egy idő után, mivel ez nem a produkcióról szól, hanem a finom hangolása, a finom dolog, kívül került. És akkor nem választották meg nem reagáltak a dolgaira, és egy ilyen kiközösített élménye lett attól, hogy produkálta magát. És utána, amikor beilleszkedett ebbe a finomságba, uh-huh. a

0: The station you're listening to is...
1: Még nem is éltek, amikor te már zenés játszóházakat csináltál gyerekeknek. És most az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha a serdülők számára biztosítanák például az iskolák ezeket a tréningeket. Ez a 12-17 év közöttiek. Hihetetlen az a sodródás, amiben most van ez a generáció, és hihetetlen az a bántás, amit egymás felé meg nyilvánítanak, és emögött mindenkinek van egy családi háttér.
2: Mindenki olyan, mint a történelme. De abból ki lehet lépni. Tehát aki támogató, légkörben nőtt föl, annak könnyebb az élete. Aki nem, annak nehezebb, annak túl kell jutni ezen, de ott van az esély. Az nincs megírva, hogy feltétlenül rosszul kell sikerüljön annak, aki traumatizált vagy frusztrált.
1: És ezt tudják az emberek szerinted? Hogy nem kell így élni?
2: Az az igazság, hogy ezzel nem is szoktam gondolkozni a tréningesen.
1: Mert neked természetes.
2: Nekem az a dolgom, igen. Hogy aki odajön, azt a játékokon keresztül húzzam be ebbe az érzéskommunikációba, uh-huh. Uh-huh. A

0: Én csak abba segítek a játékokkal, hogy valaki úgy tudjon működni, amilyen szeret lenni. Úgy tudjon működni, hogy nincs, nem elfolytással működteti a kisugárzását, hanem áradással. Mindenkinek van egy sorsa. Szoktam mondani a Vörös Sándort, hogy nem kell ismernem sorsom, mert sorsom ismer engem. És azt gondolom, az életben is vannak olyan kapcsolatok, munkahelyek, amiknek lejár a szavatossága. Nem tudni miért, de idáig jó volt, és innentől megromlott. Megromlott. A lejárt szavatosságú kaját nem lehet megjavítani. Vannak ilyen sorszerű dolgok. Amit lehet, azt meg kell javítani. Hát, ilyen egyszerű. De ha engem akadályoz valami nagyon, nem tudok önmagam lenni, frusztrált vagyok, munkahely, kapcsolat, akkor az nem jó. Oda kell menni, ahol én jól tudok működni.
1: A fény felé.
0: Igen. Vagy ahol ez a együttműködés van, ahol én táplálom a környezetem, és a környezetem táplál engem.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Mikola Péter, jelenlét tréner, az orkamesék írója, előadó művész, és egy dolgot még mindenképpen említsünk meg, hogy minden információ, ami itt most nem hangzott el a beszélgetés terében, egyébként a te oldaladon sok más információval együtt elérhető. Nagyon köszönöm, hogy újra találkozhattunk.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához. A Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

5 óra után önök a Jazzy Lexikont hallják itt a Jazzin. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Donald Byrd detroiti jazz trombitás bátyjától kapta első hangszerét. Hamar felfigyeltek tehetségére, például Lionel Hamptonnal is fellépett, még mielőtt befejezte a középiskolát. Jön tőle a Close Your Eyes and Look Within. Elsőként a Leisure-től szól a Let It All Out. Az új-zélandi soul formáció tavaly év végén dobta piacra a lemezt, bő 10 évvel ezelőtt tűnt fel a csapat, melynek tagjai már mind elismert zenészek voltak hazájukban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotró flottában rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található, összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Tom Brown New York-i jazz trombitás első nagy slágere a Funkin' for Jamaica volt. 80-ban jelentkezett a lemezzel, s egy hónapig vezette vele a Billboard magazin R&B listáját. Elsőként jöjjön Katie Webster-től a Two-Fisted Mama. A boogie-woogie zongorista énekesnő az 50-es, 60-as években Otis Redding-el turnézott, Európában is nagyon népszerű volt.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest kialakulásának időszakában a praktikusság okán a megyeri kikötőhöz és a már létező épületekhez legközelebb eső területen, a Váci út Árpád út sarkán alakult ki az első piac. A kikötőbe érkező kófahajókról, illetve az országúton érkező szekerekről itt adták el áruikat az érkezők. A fejlődés során kialakult igények, egészségügyi szabályok miatt 1863-tól heti két alkalommal kapott a község a helytartó tanácstól vásártartási jogot. 1873-ban a megnövekedett lóvasúti forgalom akadályozása miatt a piacot többször át akarták helyezni, de végül csak később, 1883-ban sikerült véglegesen az István térre áthelyezni.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

folytatódik Jazzy Lexikon. Kevin Cohen már 15 évesen elkezdett dalokat írni. Ennek ellenére egy feldolgozással hívta fel magára a figyelmet. A Just the Two of Us egyik társszerzője és előadója Bill Withers volt, aki Grammy-díjat is átvehetett érte a legjobb R&B dal kategóriában. Itt lesz a 4Play-től az Ultralight. A Smooth Jazz Quartet a 90-es évek elején tűnt fel, 15-ben a Silver albummal ünnepelték 25. évfordulójukat, aztán el is tűntek. Juliana Aquino brazil énekesnő is egy feldolgozással érkezik, az Under Radio eredetiével 79-ben Donna Summer hódított.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyára elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például Pest környéki mészárosok friss áruival a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokban, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt, de az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kolotkó Mihály művei elhelyezésekor mindig arra törekszik, hogy a szemlélő a szobrokat jól láthassa, jó szögből lefényképezze, így a hátteret is ő határozza meg. Célja Battyányi tértől délre, a Dunapartra vezető kétágú lépcső déli szárnyán elhelyezett, Rubik kocka esetében is sikeresnek bizonyult. Rubik Ernő világhírű találmányáról sem készülhet fotó anélkül, hogy ne látszana a város ékessége, a Duna és az országház, egyértelművé téve, hogy a kocka szülőatya magyar ember. Kolotkó bár gyerekként sokat játszott a bűvös kockával, soha nem tudta helyesen kirakni.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodimir Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőben, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Lehel utca felé a Podmanicki utcai felhajtón. Ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Kundál Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, és a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Puskás Aréna környékén is forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

6 óra után Jazzy Lexikon Banka Erik Andrea köszönti Önöket. Az Incognito brit AC Jazz csapattal mindjárt felidézzük a 70-es évek diszkó hangulatát az 1975 dal segítségével. A csapat alapítója Bluey ezeken a zenéken nőtt fel, így nem csoda, hogy nagy hatással vannak saját muzsikájára is. Legutóbbi albumuk egyébként tavaly évvégén készült el, s tegnap indonéz rajongóiknak mutatták be élőben egy koncerten. A Funk Radio Hopeless Romantic dala is tavaly jelent meg. A soul, funk és hip-hop ritmusokat ötvöző előadó is a retro slágerekből meríti az ihletet, a tökéletes hangzás eléréséhez pedig az AI segítségét kéri.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királynő, első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól és alakult önálló községi Erzsébet falva néven nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult, elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor, az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületként a főváros része.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. A Martin King Quartet a smooth jazz irányzatot választotta, még a 90-es években tűntek fel, több feldolgozást is készítettek. Ezek közül a legismertebb a Song for My Father volt, mely több válogatás albumra is felkerült. Ezúttal az a Cruising forog tőlük. A soul és jazz funk dallamok specialistája a Soul Persona névre hallgató brit producer. Brian Corbett trombitással rögzítette tavaly a Show Me the Money zeneszámot. Elsőként egy brooklyni New Disco együttes érkezik, az Escort a Cocaine Blues-zal, a csapat pont 20 éve kezdte meg működését, s egyszer egy 300 táncosból álló flashmob is létrejött Torontóban, mely az egyik remixüket használta produkciójához a Nemzetközi Táncnapján.

0: Kezdi Lexikon.
1: A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére, a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata. A megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km/h-ban maximálták.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Elérkeztünk a mai Jazzy Lexikon utolsó blokkjához. A Good Morning dal még 1939-ben született a Babes in Arms filmhez, melyben Judy Garland és Mickey Rooney adták elő. Később az ének az Esőben musicalben is lehetett hallani. Lady Gaga 2 évvel ezelőtt újította fel a dalt. A következő blokkot a Brand New Heavy's Beautiful lemezével nyitjuk. A 85-ben alakult együttes fárasztó hetet tudhat maga mögött. Tegnap és tegnap előtt is felléptek az angliai Tomtomban.

0: Kézzi lexikon.
1: A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felsőház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részével. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazzy, és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, ami Anikánkkal, és persze Suri Imrével. A mai műsorunkban szokás szerint 8 mixet hallhattak, itt van mindjárt az első Purple Disco Machine-nel kezdünk, és ez lesz a Can't Get Enough, aztán hátsakrétől jön a You Sexy Thing, Bill Withers-ről a Soul Shadows, illetve Cream the Cocoa-tól a Doing the Dog, vagyis hát csináljuk kutyapozban.
4: Óriási. Ezek új mixek, ugye, Imi?
3: Igen,
4: ezek
3: abszolút.
4: Teljesen abszolút. Új mixek.
3: A héten készítettem őket.
4: Nagyon büszke
3: újra
4: vagyok rád. Bill Withers az első főhősöm, aki sajnos már 4 éve nincs közöttünk, és egy cikket találtam még pedig az Old Time magazinban róla. Annyit mindenképpen fontos róla tudni, hogy Nyugat-Virginiában nőtt fel, a nagy gazdasági világválság utolsó éveiben született. Így van, 6 gyerekes család. Próbálni. 6 gyerekes család, és hát beszédhiba, úgyhogy ebben hasonlítotok mi.
3: De jó, már is érzem a lelki rokonságot. De várj, ő dadogott. Úgy, mint te az előbb a szerdával.
4: Így, ahogy mondod, konkrétan. Igen? Tehát, hogy lehet, hogy én is hasonlítok kicsit Bill Withers-re. Ettől aztán különösen nehéz volt a társadalomba való
3: napot
4: beilleszkedése.
3: Napot került el nagyon, mivel jó színed van, szép zöld.
4: És ráadásul még ugye neki a rasszizmussal is szembe kellett néznie. Aztán haditengerészet jött, és hát végül is aztán nagy nehezen betért egy helyi klubba, hogy végre muzsikát hallgasson.
3: Mondjuk ki kocsmába, igen.
4: Ahol Lou Rawls muzsikált, énekelt. Oaklandben volt ez a bizonyos koncert, és Rawls késett, a menedzsere pedig idegesen felalá járkált a klubban, és azt mondta, hogy hetente $2000 fizetek ennek a fickónak, és képtelen időben megjelenni. Aztán később Bill Withers erre így emlékezett: a $3 órabéremmel próbáltam kivívni a klubban várakozó lányok rokonszenvét, de egyiküknek sem voltam érdekes. Nem sokkal később megérkezett Rawls, ezek a lányok pedig mind azonnal körül rajongták. Hát nem kell mondjam, hogy nem sokkal később vett egy gitárt magának Bill Withers, és hát onnantól minden történelem, tehát itt van nálunk a Funky Feelingben is.
3: A Soul Shadows-zal.

0: A Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével, a Funky ikonjával.
1: És persze Bárány Anikával.
0: A biodíszlettel, így.
1: Purple Disco Machine-től szólt a Can't Get Enough, aztán Hot Chocolate-től a You Sang Sitting, Bill Withers-től a Soul Shadows, illetve Cream the Cocoa-tól a Doing the Dog. Na, a folytatásban. Chic Mystic. Az a szép a Chicben egyébként, hogy ha jól végigondolom, a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt a legnagyobb korszakuk, de a Chic Mystic az egy 92-es muzsika, és egészen káprázatos, hogy az egy nagy visszatérés volt számukra. Aztán is Salamár jön majd Salamártól a Make the Move, Salszol Orkesztrától az Oh I Love It, illetve Chic-től a Freak.
0: Ha már ennyire sikkesek vagyunk, akkor, és nem Kamilka és a pesti sikkesek most, hanem
1: Anika és a pesti
0: Anika és a budai sik, akkor jöjjön a Le Freak, ami az amerikai csapat harmadik kislemeze.
1: A második lemezről.
0: Így van, és a Billboard 100-as listán első helyezett lett. 7 millió példányt eladtak
1: az
0: belőle.
1: Az brutális szám.
0: Az szerintem nagyon-nagyon sok.
1: És Magyarországon sokan azt hitték, hogy az a cím, hogy Afrika, mert hogy úgy volt, hogy a Freak Out, és akkor ezt így kértettem, hogy az Afrikát tegyem be.
0: Igen. Egyébként lehet, hogy még én is így mondtam volna, sőt, biztosan.
1: Icarus diszkóban ezzel ürítettem meg.
0: Icarus diszkóban ezzel ürítettem a DJ-t, és még mi volt a másik? Várjál még a...
1: Kutyubiló.
0: Nem.
1: Az acskó majd eszembe.
0: Nem, hanem a... A Don Camisi. De az így, jó, hogy Don Camisi. Igen. Tehát volt egy olyan Don, akit Camisi-nak hívtak. Igen, aminek hát igen. Ugye az volt nem, a címe, hogy Words Don Camisi, de nem igen. Is menjünk, maradjunk itt a Chicnél, Le Freak, és ahogy mondtad, valóban ez a Freak Out, ez eredetileg úgy hangzott, hogy
1: Fuck Out.
0: Fuck Off. Egyszerűen ennyit gondoltak mondani róla. Egyébként...
1: Mert hogy emengedték be őket arra a szilveszteri bulira, amire egyébként meghívta őket Grace Jones a Studio 54-be, és akkor zenélünk.
0: Jó.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy Benne a Funky Feeling Bárány Annával, Súr Imrével, és persze a legjobb funk, illetve klasszikus diszkó számokkal, dalokkal, mixekkel. Siktől szólt a Sik Mystic, aztán Salamártól a Make That Move, Salsoul Orchestrától az Oh I Love It, illetve Siktől a Freak Out. Folytatásban Sessi Peneson és a Finally, annak is a Funky Mixe. Aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól az Off The Wall, Goldie Alexander-tól a Show You My Love, illetve a Lakeside-tól a Fantastic Voyage.
1: Lakeside. 1980-ban jelent meg a muzsika az ohiói Daytonból származó Lakeside-tól. Ez volt az első számú slágerük az azonos címet viselő lemezükről, és a dal első lett az R&B listán, és az együttes egyetlen megjelenése volt a Billboard 100-on, ahol a 55. helyre került.
0: De ez viszont mennyire jó dal?
1: Jó, de meg egyébként nem. Hát azért most azért a Billboard 100-on 55-nek lenni, az nem rossz.
0: Nem csak, hogy nem rossz, az kiváló.
1: Így van. Aztán, hát az az igazság, hogy ez a zenekar, ez elég tagcserés, ez a Lakeside nevezetű cucc. Nem is akarnám
0: alig
1: nagyon
0: 30,
1: mutatni.
0: Alig 30-valahányan fordultak meg benne, ha jól emlékszem.
1: Én nem is akarnám mutatni a kedves hallgatókat. A lényeg az, hogy 1977-ben a Lakeside sikere felgyorsult. Abban az évben a csoport kiadta névadó debütáló albumát, amelyen az If Didn't Have You cím kis lemez is szerepelt. Végül aztán 10 lemezük jelent meg összesen 1990-ben az utolsó.
0: Ne.
1: Ennyi.
0: Muzsikálunk.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Mert az előző mixingben 5 dalt is hallottak, Sissy Pennistontól a Finalit, aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól szólt az Off The Wall, Goldie Alexander-től a Show You My Love, illetve Lakeside-tól a Fantastic Voyage. A következő mixingben csak 4 dal van, de 4 milyen dal. Super Soul és Dion Charles közös felvétel a Hot and Cold, aztán jön a nemrég elhunyt Pino DiAngio-tól a Macaulay ide. Ronnie Hudson-től a West Coast Pop Luck, illetve Real People és Navas Adé közös muzsikája Can't Fake the Feeling.
0: Olyan nagyon sok örömet hozott nekünk Pino DiAngio, hogy szerintem mindenképpen róla
1: beszéljünk.
0: Július 6-án hunyt el 71 éves korában, Italo Disco legenda.
1: Igazából az azért volt érdekes, mert ez a felvétele például nem annyira Italo Disco, oké, hogy olasz származású, tehát mondhatnánk rá, hogy Italo Disco, de egy nagyon jó funky alap, aminek hát a basszus utamát vették át, méghozzá az Ain't No Stopping Us-nából.
0: Így van, és egyébként az úr, 80-as dalról beszélünk, erről vált igazán ismerté, és Giuseppe Chierchia volt az ő eredeti neve.
1: Nem véletlen, hogy nevet változtatott.
0: Ez a legismertebb slágere több mint 2 millió példányban kelt el, és
1: hát a Stúdió 50 éves orvaszában játszották, óriási sláger volt ott is, és a srác ehhez képest rettenetesen laza figura, tehát ő volt az, aki belőtt séróval, fölhajtott gallérral, ezért laza, ja, napszemüvegben a színpadon, és akkor egy cigi lóg a szájában, és akkor így beslatjuk, de ilyen nagyon ilyen, na mi van, itt vagyok, mit akartok, tehát kb. ez a hangsúlya.
0: Igen, ezt is nyilatkozta, hogy a munkám egy játék, olyan, mintha soha életemben nem dolgoztam volna, fizetést kapok olyan dolgokért, amelyeket ingyen is csinálnék. Egyébként a halála előtt az elmúlt években DiAngio új közönségre talált, mert hogy a TikTokra is fölkeveredett.
1: Igen, felfedezték őt újból.
0: Így van. Aztán idén egy olasz pop-punk csapattal
1: vették fel újból.
0: A Masquale ideát, alternatív változat.
1: Akartam mondani, hogy ez nem pont ugyanolyan lett.
0: Nem pont ugyanolyan, de az biztos, hogy Olaszországban platina lemez lett, és a művészt szülővárosában Pompejben temették el. Emlékezzünk róla.
1: Emlékezzünk róla.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a Siker Széria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Változékonyra fordul az idő. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett szurkolót keres a rendőrség. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a BL döntőn a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg. A miniszterelnök korábban azt mondta, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfi délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. Partra húzták Dániában annak a púpos bálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt vizekre. A bálna május közepén pusztult el. A dán hatóságok a jövő héten boncolják fel, hogy kiderítsék a pusztulásokát. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súr Imrével, és persze a legjobb funky mixekkel. Andy Gibb-től szólt a Shadow Dancing, aztán Mojo Flow-tól a Body Language, Faith No More-tól az Epic, aztán Tupac-től a California Love, illetve George Kelly-től a Satisfaction. Ez volt az előző mixünk. Jön a folytatás, Sister Stage, He's the Greatest Dancer, Sharától a Gimme the Funk, illetve Rose Silk-től a Do It to the Music.
1: 1979-ben utazunk az időben vissza, Sister Sledge ekkor jelentette meg a
0: He's the Greatest Dancer.
1: He's the Greatest Dancer.
0: Mert ez volt az év, amikor megjelent a Szombatesti Láz című film, és mindenki hirtelen táncosá avanzsálta magát.
1: Nagyon jól tették, 79. február 3-án adták ki, Bernie Edwards és Nile Rodgers írták, és ők is komponálták, a 79-es We Are Family című sikeres albumukra tették föl. Billboardon a 66. helyre keveredett minden idők 100 legjobb lánycsoportjának a listáján, és ami még egy érdekesség, hogy Will Smith 97-es első számú slágerében, a Getting Jiggy With It-ben is szerepel a muzsika, és a dalszövegben pedig, hogyha egy kicsit hegyezzük a fülünket, akkor olyanokat hallhatunk, például magyarra fordítva, a legfinomabb ruhákat hordja, a legjobb tervezőket, akiket az ég ismer, fejétől a lábujjáig, Houston, Gucci, Fiorucci.
0: Így.
1: Óriási. Na, hát ez szerintem hajrá, hajrá. Egyébként Rodgers azt mondja, hogy ez lehetett az első olyan alkalom, amikor ilyen nagy márkák belekeveredtek dalszövegekbe.
0: Dalszövegekbe. Egyébként már... tényleg így van. Korábban nem volt. Sokan utána is néztek, amikor ezt nyilatkozta, és senki nem talált korábbit.
1: Így van. Hát azóta meg, ugye, már tudjuk, Bruno Mars is emlegeti a Versace-t.

0: a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, természetesen Suri Funky Ikon Imrével és
1: Világjáró Bárány Anikával. Előző mixing a Sister Slate, Sarád, illetve Rossz Rék egy felvétele forgott, de itt a folytatás. Harold Melvin and the Blue Nostril, Don't Leave Me This Way, amit Anika még annak idején szikarú diszkóban a Kommunásztól hallgatott.
2: Így.
1: Aztán Casey and the Sunshine Band-től a Boogie Shoes, Gwen McCrae-től a Keep the Fire Burning, illetve Superfly és Daft Punk közös felvétele a Pleasure Love, ami egyébként egy jó kis átirat a szeptembernek.
0: Gwen McCrae, Keep the Fire Burning.
1: Kiváló választás.
0: Kiváló választás, 1943. december 21-én született az énekesnő, és leginkább talán a 75-ös Rockin' Chair című slágeréről ismert, ezt megerősíti mi?
1: Igazából a férjével elég sokat dolgozott együtt, és volt azért ennél nagyobb slágerük is, de ez a Keep the Fire Burning azért ez egy odavágos sláger.
0: Így van, ha már emlegetted a férjet, ő nevezett George McCrae, egy fiatal tengerész. Egy héten belül férjhez ment hozzá, és abban az évben közös dalok is jelentek meg, és azt talán kevesebben tudják a kedves hallgatók közül, mint ahogy én sem tudtam, hogy Gwen McCrae vette fel először 72-ben az Always on My Mind című dalt. Igen. Ez később Elvis Presley és Willie Nelson is megjelentette. És aztán még a Pet Shop Boys.
1: Így. De szép, hogy hozzámondtad, büszke vagyok rá.
0: Jó. Köszi.
1: Tehát akkor még egyszer Hello Melvin, Blue Notes, Casey and the Sunshine Band, Gwen McCrae és Superfly egy-egy felvételen állunk. I don't want you to go. See, I love you.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt továbbra is a Jazzyben pedig a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, Bárány Lexikon Annával és Súri Imrével.
1: Istenem, annyira mázd, hogy eszembe jutott a Pet Shop Boys, ma aztán még ezt hallgattam volna utána, de eszembe jutott. Always on my mind, hallgassuk meg majd mindannyian a Pet Shop Boys-tól is.
0: Utolsó mixünk következik a mai este, érkezik a Cool and the Gang-tól a Ladies Night, aztán Robin Stone-tól a Show Me Love. Ugye ez a Show Me Love, ez ugyanaz, amit Robin S. néven Show Me Love, az a House 90-es évek elején nagyon megjelent, mint House a garázsnak volt talán az első ilyen nagy dobása. De ez ugyanaz a dal, tehát Robin Stone az egyelő Robin S-szel, és ugyanaz a hölgy éneki ugyanazt a dal, csak egy teljesen más hangszerelést tettek elé. Ez itt most a szólós funkis változat.
1: Hiszen ez a funky feeling.
0: Így. Aztán jön még Dr. Disco-tól a Love Town, illetve Human Little Don't You Want Me Baby.
1: Hát én ezt szeretem a legjobban.
0: Gondoltam.
1: Don't you want me baby. Ez az?
0: Majdnem, volt így énekli ő is. Majdnem.
1: Na. Human League. Ez a lényeg. 81. november 27-én jelent meg harmadik stúdióalbumuk, negyedik kislemezeként, és hát ez volt talán a legsikeresebb daluk, de az biztos, hogy 81 legkelendőbb kislemeze, és a karácsony első számú slágere. Még mindig 81-ben vagyunk. Aztán 2022-ben a Rolling Stone magazin megjelentette újra 200 legjobb táncdala listáját, és ott is bekeveredett. És én elhoztam az első hatot, na, amit szerintem Imi fog
0: még
1: mindjárt felolvasni.
0: Rolling Stone magazin.
1: Rolling Stone magazin, minden idő 200 legjobb táncdala.
0: Ha. Hát várj, tippelni tudok, na, hogy mik vannak az tessék. Első hatban.
1: Has, első
0: mondjuk,
1: hat.
0: Mondjuk van benne egy Donna Summer I Feel Love.
1: Az mindjárt az első.
0: A többitek hagyjuk. A
1: 77-es muzsika valóban Donna Summer-től, a második Daft Punk One More Time 2000-ből, aztán a harmadik a Chic Good Times 79-ből, aztán Frankie Mas és a Jamie Principe Your Love 86-ból, In Deep természetesen 82-ből, és a hatodik Shannon Let the Music Play 83-ból.
0: Hát ezekkel a listákkal mindig lehet vitatkozni, mert hogy mindenkinek más valószínű.
1: Jó, de neked?
0: Az én kedvenc...
1: Az első három mi lett volna neked? Minden idők legjobb 200 dala között. Első
0: tánczene. Hát a Donna Summer I Feel Love az biztos, hogy benne lett volna, valószínűleg egy Eurythmics Sweet Dreams is, és harmadik?
1: Igen.
0: Biztos, hogy valami nagyon ordas funkit tettem volna oda.
1: Tessék, igen. Melyik a legordasabb funkid?
0: Play that funky music.
1: Köszönöm.
0: Oké,
1: okay, azt most nem, mondjuk azt most nem hallgatjuk meg.
0: Igen, most pont nem hallgatjuk.
1: Jó, véget ért a mai műsor, Imi. Legyél kedves, és köszönjél el a kedves hallgatóktól.
0: Csókolom.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékonyra fordul az idő, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése, a magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyel a világ, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság.

0: Szlovákság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Jazzy Lexikon. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is. Hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngyár, illetve marhavásár is működött. Jazzy Lexikon.

0: Igazi lexikon.
1: A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amelynek pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építették ki. A vasútvonal építése az engedély okirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató, a búza és a liszt minőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budavári sikló felső állomása és a Turul szobor között a kilátóterasz mellvédjén a kockásfülű nyúl távcsöves figurájának miniszobrát találjuk. A televíziós rajzfilm sorozat az 1970-es években készült. Többször ismételték, népszerűsége máig töretlen. A hosszú kockásfüleit propellerként használó, így repülni is képes tapsifüles a filmben, a tömbház tetejéről figyeli a várost és keresi a megoldásra váró konfliktus helyzeteket. Kolotkó kockásfülűje távcsövével a Lánchídat figyeli. Valószínűleg ismerte a Lánchíd felújításával kapcsolatos vitákat, dinamikus, ugrásra kész testtartása pedig jelzi, hogy kész latba vetni képességeit annak érdekében, hogy az eltérő állásponton lévő felek megegyezzenek. Erőfeszítéseit ezúttal is siker koronázta, hiszen a Lánchíd felújítása hosszas egyeztetések után elkezdődött.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az óbudai TS csapatánál kezdte kapus pályafutását Korein József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott. Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Korein volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid, 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat. Egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Korein tangót.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós

0: uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodimir Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar

0: A diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodimir Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, elmúlt évfél, kezdődik a Jazzy Night, üdvözlöm Önöket, Repkényi Dóra vagyok. Kalmusz Felicián egyik felvételét, a Mamna Mamnát fogom elhozni. Ő 5 évesen kezdett csellózni, és a következő években számos versenyt nyert, első zenekarral kísért, szóló koncertjét pedig 8 évesen adta. A Budapest Jazz Orchestrától kezdünk most a Hey Burnerrel. 1998-ban alakultak, mint hazánk első profi big bandje, hangzásukkal az 1920-as évek Amerikáját akarják idézni.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. Váci Eszter kvartettől hozok egy dalt, a nyár meséjét. Váci Eszter a zeneművészeti főiskola első évének nyarán került be a Jazz Megazba. A kvartettjét 2002-ben alapította. Ladányban a 27-től is hozok egy dalt, a Naphegy érkezik. Ők az első közismert reggi zenekar Magyarországon, akik elkészítették hazánk első reggi albumát 1991-ben. És kezdjünk Tóth Verával, a Tó fölött az ég érkezik a Jazzy Nightban.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Nightban. Bossa Beats-től hozok egy Delta régi zongorát. 2008 nyarán alakultak. A Bossa Nova a jazz és pop világát akarták összefűzni egy új fiatalos felfogásban. Jön Szakcsi Lakatos Bélától egy Della Rainbow. A Nemzet Művészet címmel is kitüntetett Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zongoraművész és zeneszerző érdemes művész édesapja hatására 9 évesen kezdett zongorázni. Tanult klasszikus zenét, és aztán figyelme a jazz felé fordult. És Németh Gábor projekttől a Béka Blues-zal kezdünk. 2000-ben alakult nemzetközi színvonalon játszó magyar és külföldi zenészekből alapítója Németh Gábor közismert dobos és zeneszerző. A felvétellel kívánok önöknek további nagyon kellemes éjszakát, az elmúlt órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodimir Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost.

0: Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: csak a szél hegedül.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali

0: 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.